0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is haza találsz. Egyszer majd úgy is haza találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.
1: Na gyerünk!

0: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: Imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled.

0: Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat, a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot, fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszagú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és Kenning biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra? Ha messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.

0: vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Just for fun it says, get a job.
4: A fülnek, az agynak, a szívnek.
5: That's just the way it is.
6: Legyen a kedvenced.
7: Things will never be the same.
4: Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Önkéntesek nyújtanak segítséget a balatoni strandokon, generációk együttműködése és szülés felkészítő fehér gyarmaton. Kovács Rádai Andrea vagyok. Biztonságban a balatoni strandokon. Az Ifjúsági Vöröskereszt szervezésében idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A fiatalok feladata a strandokon keletkező sérülések, rosszul létek ellátása, de újraéleszteni is tudniuk kell, hiszen erre is volt már példa. Mondta rádiónknak Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei igazgatója.
2: 10 strandon lesz ebben az évben ellátás. Tulajdonképpen azokat az eseteket kell ellátniuk, amik ott a strandon előfordulnak. Minden évben van darázscsípés, kagylóvágás, korzsolások, szakadtsebek, beütötték a fejüket a stikbe, tehát azért kisebb-nagyobb balesetek mindig előfordulnak, és ugye ilyenkor nyáron szintén nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy a vízbe, amikor valaki bemegy felhevült testtel, ez vezet hirtelen szívmegálláshoz. Nagyon ritkán telik el úgy év, hogy a fiataloknak ne kelljen valakit újraéleszteni a parton. Tehát mindenki nagyon figyeljen arra, hogy akkor, amikor fürdőzik és nyaral, maradjon felhőtlen ez a nyaralás, tehát azokat az óvintézkedéseket, amiket a saját egészségünk és életünk megőrzése érdekében meg tudunk tenni, tegyük meg, viszont a fiatalokat erre is föl kell készíteni, hogyha ilyen esettel találkoznak.
1: Pályázat generációk együttműködésére. Jászai Menyhért alpolgármester közösségi oldalán azt írja, július 20-áig pályázhatnak a nyíregyházi cégek és önszerveződő közösségek. A generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények szervezésére. A pályázati adatlap letölthető a nyiregyháza.hu oldalról, vagy személyesen is átvehető a Szociális és Köznevelési Osztály ügyintézőjénél ügyfélfogadási időben, ahol további tájékoztatás is elérhető. Ismét szülésre felkészítő tanfolyamra várják az érdeklődőket a fehérgyarmati tagkórházban. Június 24-én a várandósok és kísérőik megtudhatják, mi történik a szülőszobán, mikor kell indulni a kórházba, és mik a gyermekágyas időszak örömei és nehézségei. Emellett bepillantást nyerhetnek a szülőszobára is. A részvétel ingyenes, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház. Ma hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett időnként megnövekedhet a felhőzet. Ezekből helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati észak-nyugati szél sokfelé élénk, erős lesz. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Naposabb, szárazabb időre itt térségünkben van kilátás. A legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Mest FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Egy szuper fantasztikus hétkezdés, hogy miért mondom ezt, ez hamarosan kiderül. A mai nap is hallgassák a Csak 10 perc rovatot. Köszöntöm Önöket, én Szakács Tibor vagyok. A mai vendégem Molnár József, lelkész lélekgyógyász barátom. Józsi, köszöntelek, szép napot kívánok neked, szia!
3: Örülök, hogy beszélhetünk, szia!
2: Aktuális probléma, hát nem éppen idősek fordultak hozzánk, bár különben ők is megtehetnék, hiszen nem korfüggő, amiről ma fogunk beszélni. Ma jön a szinglik problémája, az életünk bármely szakaszában maradhatunk egyedül, akár rajtunk, vagy akár tőlünk független okok miatt, és ugye most következik egy olyan évszak, amikor különösen alkalmas minden, a csillagok állása is, most már szabadság is van ebből a szempontból, hogy hatványozottabban lehet ismerkedni. Az a kérdése csak a levélírónak, akinek nem árulom, mert a korát, de 20 és 30 év között van, a nemét sem, pedig kifejezetten hölgy, hogy...
3: És a nevét sem.
2: És a nevét sem, név nélkül, emese, nem most hülyéskedtem. Hogy alapjában neki a problémája a következő, hogy ő nem szeretne lesüllyedni, és ezt szószoros értelmében érti. Eddig ugyanis sikertelenség övezte az eddigi próbálkozásait, és ugye a nyár az különös tekintetben nagyon jó is, meg nagyon rossz is neki. Picit túlértékeli szerintem ő ezeket a kapcsolatokat, mármint ezeket a kapcsolatfelvételeket, igazából tanácsot szeretne tőled kérni, a realitás talaján megmaradva, és nem szeretne többet lesüllyedni. Segítsünk neki. Hát én nem azt mondom, hogy ismerkedni, de kapcsolatot létesíteni.
3: Értem. Nagyon sokan gondolják úgy, mint a név nélküli emese, hogy az egyedülállók számára tulajdonképpen az egész nyár az az erotikus paradicsomot jelenti. Ugye ilyenkor nyaralás, vízpart, éjszakai bárok, szórakozó helyek is. Ugye azt kell mondani, hogy a fiatalok számára ez leginkább ugye a szexualitást jelenti önmagában. Itt ugye, akik nincsenek elkötelezvejük, ugye bátran, vagy szemérmetlenül is adott esetben társat választhatnak maguknak egy-egy nyárra, vagy egy-egy rövidebb időszakra. Itt általában mindenki ugye kilép a hétköznapi világából, ugye a saját életéből is talán, és ugye ezek a flörtök így jönnek létre. Ha jól értem, akkor ugye erről beszélünk itt ebben a kérdésben.
2: Egészen pontosan.
3: Igen, hát ugye nagyon könnyű románcba keveredni egy strandon, a tengerparton, szórakozó helyen, ott, ahol ugye éppen csak viselnek ruhát, akár a férfiak, akár a nők. Nagyon sok bikini ugye megmutat mindent, még sokszor azt is, amit az ember nem biztos, hogy egyből látni akar. A férfiak számára nagyon könnyű a hódítás, mert hogy mindenki ugye itt nyitottabbá válik ezekben az időszakokban és ezeken a helyeken. És amit elmondtál, ez nem ritka, hogy túlértékelik. Legtöbbször általában a nőkre igaz ez egyébként, hogy nagyon kellemesek meg romantikusak ezek a alkalmak, de hát messze nem a szerelemről szólnak, és az nem jó, hogy amikor valaki azzal indul, hogy most kell megtalálnom életem párját, és sokan elragadtatják magukat, felelőtlenül szerelembe esnek. Azt gondolom, hogy azért ezek a helyzetek, és ez az időszak pontosan arról kellene, hogy szóljon, hogy azért az emberek a realitás talaján maradjanak, és ne csak a szívükre, hanem a testükre is vigyázzanak.
2: Értem. Egy fontos információt mondtál, felelőtlenül szerelembe esnek. Egy picit járjuk már körbe ezt a dolgot, mert ennek azért van üzenete. Azért egy bizonyos hosszú időszak után, amikor szürkeség volt, tél, stb. Bezártság is egy picit, bár akkor is lehet menni, akkor is lehet mondjuk mit tudom én, kávézóba leülve beszélgetni, vagy bármilyen szinten. Azért nem vagyunk elzárva egymástól, de azért mégiscsak úgy érzem, hogy mintha ki lenne éhezve valaki arra, hogy párkapcsolatot létesítsen. És így éppen ezért mindenféle adandó lehetőséget ő lehet, hogy nem a realitás szintjén kezel, hanem sokkal magasabb szinten, nem?
3: Így van. Ugye azt szoktuk mondani, és ez igaz is, hogy általában a nők érzelmek nélkül nem nagyon szoktak ágyba bújni senkivel. Ezek a nyári flörtök ugye pedig azért szólhatnak erről. Tehát itt nagyon fontos az, hogy a hölgyek ne fantáziáljanak, ne tervezgessenek különösebben hosszú jövőt, együttjárást, együttélést, házasságot, mert ez ezek a kapcsolatok nem erről szólnak. Mit szoktak elrontani az emberek, hogy mélyrehagytó vagy világmegváltó beszélgetéseket kezdeményeznek, ezt nem kell várni egy ilyen jellegű kapcsolattól. Mivel ezek a kapcsolatok általában gyors lefolyásúak, mondjuk azt, hogy felszínesek, ezért mondjuk nem kell olyan kérdésekbe belemenni egy beszélgetésben, ami mondjuk nagyon a másik ember belsejét mutatja meg, és hogyha valaki nagyon kitárulkozik, akkor utána jobban megégeti a tűz. Teljesen mellékes az, hogy mondjuk ezek az érdeklődési körök, ezek mennyire fedik egymást, hogy mennyire nem. A nők szeretnek nagy szavakat kapni, ezekből a kapcsolatoktól mondjuk ezt nem célszerű várni. A nők szeretik, ha ígéreteket kapnak, nyilván egy ilyen relációban az ígéretek sem fognak megérkezni. Tehát ezeket előre jobb, hogyha úgymond rendbe rakja magába.
2: Most elmondtad azt, hogy hogyan lehet gyakorlatilag hiteltelen egy ilyen jellegű...
3: Így van, igen. Igen. Hogy szerelmi vallomást várok, hogy elhiszi a férfi, hogy az a nő, akivel találkozott, valóban álmai asszonya, mert már kétszer negyed órát beszélgettek a tengerparton. Tehát itt azért egy nagyon fontos szó az, hogy itt óvatosnak kell lenni. Még egyszer mondom, lelki, meg testi oldalon.
2: Most azt mondtad, hogy a hölgyek legyenek óvatosak, de hát a férfiak is legyenek óvatosak. Pontosan. Azért most ez két irányú, nem? Most hagyj védjem a kis mondérunkat.
3: Igen. Azért mondtam a hölgyeket előre, mert nyilván az emóciók, az érzelmek, azok azért nőtársainkat hamarabb magával tudja ragadni, és ők ezért szoktak általában ezekben az időkben nagyobb sebeket szerezni, mint a férfiak.
2: Uh-huh. Érdekes üzenetet kaptunk, azt írja a hallgató, hogy régebbi műsoratokban hallottam, hogy a nők érzelmi szinten teremtenek párkapcsolatot, a férfiak pedig vadásznak, azaz a nők akkor szerelmesek akarnak lenni, a férfiak pedig vadásznak, és ebből a szempontból neki pont a negatív tapasztalata van.
3: Igen. Amikor azt mondom, hogy elmegy valaki kocsikázni, vagy beszélgetni, vagy sétálni olyan területre, ahol senki nem jár, akkor azért ebből lehet azt kitalálni, hogy mondjuk a sétára invitáló másik fél mondjuk ettől igazából mit vár. Tehát, hogyha azt valaki az óvatosságot ebből a szempontból komolyan veszi, még egyszer mondom, lelki meg testi oldalról is, és ennek minden oldala igaz, akkor kevésbé fog akár érzelmi, akár pedig fizikai sérüléseket kapni, mert sajnos ez sokszor együtt jár a kettő.
2: Értem. Az elején azt mondtad, hogy ez az etap itt a folytatásban, mondjuk nevezzük ezt mint nyáron, főleg a szexualitásról szól ez az egész dolog, illetve az esetek döntő többségében. Mégis hogyan lehet azt kivédeni, hogy az ember tisztessége is megmaradjon?
3: Hát azt gondolom, hogy itt, hogyha amikor beül az autóba, felszáll a repülőgépre, vagy felszáll a vonatra, akkor úgy nem baj, hogyha alapvető biztonsági gondolatokat saját magában végigfuttat, akár a férfi, akár a nő, hogy mit lehet és mit nem, mik lesznek azok a hívó szavak, vagy azok a mozdulatok, vagy nonverbális jelek, amelyeket nem értékelhetek túl. Tehát amikor azt mondjuk, hogy kell, hogy
2: előrészcsengő.
3: Így van, ugye? így van, és utána már tulajdonképpen észrevétlenül, amikor a határ közelébe jut, vagy ennek a határnak az átlépése fenyeget, azért a legtöbb embernek ez meg szokott szólalni, hogy na hát azért erre gondoltam akkor, amikor azt mondtam, hogy azért ezt így ne.
2: Hát miért beszélünk erről? Mert ugye itt jön a nyár, jönnek vele a fesztiválok, és hát ugye itt azért az emberek a boldogság mellett azért mindent keresnek. Valóban hatványozottan, meg nagy felkiáltó jelekkel a mondat végén igaz az, hogy tessenek vigyázni.
3: De mondjunk még azért tegyünk ide egy veszőt a vigyázat után, hogy azért azt sem mondhatjuk, hogy nagyon ritkán mégse jönne össze egy-egy valódi kapcsolat, ami egy nyári flörtből indul.
2: De imádom, igen. Amikor felborítod ezt az egészet. Azt mondtuk, hogy vigyázzunk, így van, és akkor hogy vigyázzunk? Hogy...
3: Igen, azt gondolom, hogy a flört az flört, de hogyha ebből kialakulhat-e egy komolyabb kapcsolat, igen, de nem ott a nyaralás színterén fog ez kialakulni. Aha. És nem attól fog, hogy bejelöljük egymást Facebookon, vagy egymásnak egyéb elérhetőségeinket megadjuk. Ott ez biztos nem fog kialakulni. Egy hét alatt, 8 nap alatt, 3 nap alatt.
2: Értem. Bár vannak erre azért olyan jellegű példák is, nem régen például, fiatal párral találkoztunk, akik ezt 2 hónap alatt lezavarták házasságkötéssel együtt is.
3: A válás is benne volt, vagy az még
2: buktok hozzá? Nem, csak annyira megszerették egymást, találkoztak, dúlt a láv, stb. És 2 hónap alatt már tessék férj és feleség. És különben, hát hál' Istennek azért boldognak látom őket, tehát hogy nem tudom.
3: Pedig már eltelt majdnem három házasságkötést.
2: Igen. Szóval nagyon vigyázzanak a bizonyos ígéretekkel, mind a két oldal természetesen. Van olyan fontos dolog, amit még jó tanácsként szeretnél kiemelni a végére, mert az időnk az letelik?
3: Azt gondolom, hogy a legfontosabb az az, hogyha ezeket a kapcsolatokat az emberek létrehozzák, hogy ne áruljanak zsákba macskát, akár a ismerkedés elején el lehet mondani, hogy ez most nekem egyébként maximum miről fog szólni.
2: Ez olyan nehéz, Józsi. Időn túl vagyunk, de akkor is hagyd. Ha nem vagy nagy dumás, akkor nem fogsz megtetszeni a lánynak. Ha nagy dumás vagy, akkor meg nem hisz neked. Hát most ez hogy lesz?
3: A lányok szeretik a rossz fiúkat.
2: Akkor ezzel vége.
3: Illetve minden nő is. A rossz fiúkat szeretik.
2: Igen. Hát akkor emelem kalapom, hadd nőjön az adólapom. Így van. Köszönöm szépen. Már ennyi. Holnap pedig folytatása következik. Csak 10perc.hu. Ezen a weboldalon hallgathatják vissza akár a mai adást is. Józsi, köszönjük szépen, csodaszép napot neked.
3: Viszont kívánom mindenkinek, sziasztok!

0: Hallgassunk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
5: A munka is könnyebben megy veletek.
6: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 13-a szombat reggel 6 óra van.
0: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Ismét a nyíregyháziak véleményére kíváncsiak a turizmus jövőjéről. Rangos szakmai elismerés és tovább szépülés fejlődik a Szixi. Kovács Rádai Andrea vagyok. A turizmus jövőjéről kérdezik a nyíregyháziakat. Egy új lakossági felmérésben most bárki elmondhatja, milyen előnyöket és kihívásokat tapasztal a turizmus fejlődésével kapcsolatban. Írja a Város honlapja. Nyíregyháza az elmúlt években jelentős turisztikai fejlődésen ment keresztül. A város számos beruházással és fejlesztéssel erősítette pozícióját a hazai és a nemzetközi turisztikai piacon, miközben évről évre növekszik a látogatók száma is. A most elindult kérdőív célja, hogy az itt élők tapasztalatai és véleményei is megjelenjenek a jövőbeni fejlesztési elképzelésekben. A kérdőív a nyíregyháza.hu oldalról letölthető. Rangos szakmai elismerésben részesült a nyíregyházi Józsa András Tagkórház egyes belgyógyászati osztályának osztályvezető főorvosa a Magyar Gasztroenterológiai Társaság idei nagygyűlésén, írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház. Az elismerést olyan szakemberek kaphatják, akik hosszú éveken át tartó kiemelkedő munkájukkal, szakmai tudásukkal és elkötelezettségükkel maradandó értéket teremtettek a hazai gasztroenterológia területén. Szegedi László főorvos több évtizede meghatározó szereplője a vármegye gasztroenterológiai ellátásának. Szakmai munkáját mindig a magas színvonalú betegellátás, a folyamatos fejlődés iránti igény és a betegek iránti elkötelezettség jellemezte. Nevéhez számtalan diagnosztikus és terápiás endoszkópos beavatkozás fűződik. Az epeúti és hasnyálmirigy betegségek ellátásában végzett munkája, valamint az endoszkópos szakma fejlődéséért tett erőfeszítései révén generációk számára jelent szakmai példát. Munkatársai és tanítványai egyaránt nagyra értékelik tudását, nyugodt, megfontolt szemléletét és azt a szakmai igényességet, amely egész pályafutását végigkísérte. Osztályvezetőként fontos szerepet vállalt az egyes belgyógyászati osztály szakmai fejlődésében, a korszerű diagnosztikai és terápiás eljárások meghonosításában, valamint a fiatal szakemberek képzésében. Munkásságának köszönhetően az osztály a régió meghatározó gasztroenterológiai központjává vált, ahol a betegek magas színvonalú ellátásban részesülhetnek. A mostani kitüntetés nem csupán egy kiemelkedő szakmai pálya elismerése, hanem annak a több évtizedes kitartó és elhivatott munkának is méltó visszaigazolása. Az év rendőre kitüntető címet vehetett át Gál János őrnagy, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóság felderítő osztályának kiemelt főnyomozója. A vármegyei rendőrség a közösségi oldalán azt írja, az elismerést bűnügyi kategóriában kapta meg Gál János, aki elmondta, kiváltságként éli meg és hatalmas megtiszteltetésnek tartja, hogy ráesett a választás. Országos és nemzetközi repce és kalászos bemutatót rendeztek június 12-én Nyírtelek Gyulatanyán. Az eseményen a növénytermesztés aktuális kérdései, a talajvédelem, az öntözés és a vetőmag előállítás is napirendre került. A programban szó volt többek között a szántóföldi növénytermesztés 2026-os lehetőségeiről, a vármegye mezőgazdasági helyzetéről, a talajélet megőrzésének fontosságáról, a biostimulátorok szerepéről, az öntözés kérdéseiről, valamint a repce és kalászos növények vetőmag és növényvédelmi technológiáiról. A szakmai előadásokat követően szántóföldi szemlét tartottak, ahol a résztvevők a gyakorlatban is megismerhették a legújabb termesztési tapasztalatokat és technológiákat. A rendezvény a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ajánlott eseményeinek listáján is szerepelt. A szaktanácsadói részvétel pedig 2 kreditpontot ért, írja a nyíregyháza.hu. Tovább fejlődik a nyíregyházi SC Széchenyi István Technikum és Kollégium. Az intézmény a közösségi oldalán osztotta meg, hogy újabb bútorszállítmány érkezett hozzájuk a 21. századi iskola projekt keretében. A fejlesztésnek köszönhetően a tanulók és a dolgozók egyaránt egyre korszerűbb, kényelmesebb és inspirálóbb környezetben folytathatják mindennapi munkájukat. Jelentős szakmai elismerésben részesültek a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezetének nyíregyházi képviselői. Az országos szervezet legutóbbi ülésén Kása Brigittát, a város aljegyzőjét, az önkormányzati dolgozók országos szakmai tanácsának elnökévé választották, míg Puskás Gabriella az MKKS országos választmányának tagja lett. A döntések egyben a nyíregyházi szakszervezeti munka elismerését is jelentik. Az új tisztségek lehetőséget teremtenek arra, hogy a nyíregyházi önkormányzati dolgozók tapasztalatai és szakmai szempontjai még hangsúlyosabban jelenjenek meg az országos érdekképviseleti munkában. Első alkalommal rendeznek No Alcohol Diszkót Nyíregyházán. A város honlapja azt írja, a tér te közösség első rendezvénye biztonságos

0: Szótéren. A szom.hu azt írja, a június 20-ai programra várnak mindenkit, aki szeretné játékkal, beszélgetéssel tölteni a nyári szünet első délutánját. Az esemény szervezői kreatív és szenzoros sarokkal, limonádéstanddal, ügyességi játékokkal, zenével és tánccal készülnek a családi piknikre. Pilates a bújtosító partján. A Kontroll Pilates csoport június 3-a és augusztus 26-a között minden szerdán várja a mozogni vágyókat. Kérik, hogy az alkalmakra mindenki vigyen magával polifómot, sportruházatot és ásványvizet. A program ingyenes. Múlt kutatás a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltárban. Idén először a nyíregyházi levéltár a Kállai Gyűjtemény és a Józsa András Múzeum közös szervezésében rendezte meg a 7. helytörténeti és családkutató konferenciát, írja a nyíregyháza.hu. A programban a helytörténet és a családkutatás mellett érdekes családi és történelmi sorsok is helyet kaptak. A szervező 7 határon túl családkutató egyesület 7 évvel ezelőtt indította útjára a programot. Az egyesület elnöke elmondta, a konferencia kezdeti célja a közösségépítés volt, és ez ma is így van. Emellett kutatók tapasztalatot cserélhettek, segíthetik egymás munkáját és bemutathatják eredményeiket. A konferencián szó esett többek között Nyíregyháza múltjáról, a Tyukodi Szalai család történetéről és Toma András az utolsó volt magyar hadifogoly sorsáról is. De az érdeklődők azt is megtudhatták, hogy a családkutatás nem csak a családi emlékek megismerésében segíthet, hanem a családon belül öröklődő nehézségek és traumák megértésében is. Kárpátok alatt. Ezzel a címmel rendeztek egyetemi versmondó versenyt a napokban Nagykőrösön, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karán. A megmérettetésen Zsida Jenő Út a Kálváriára, valamint Reményik Sándor Eredj, ha tudsz című költeményeit szavalta el Csordás Ivett, a Nyíregyházi Egyetem első éves magyar tanár vizuális kultúra tanárszakos hallgatója. A versenyen bronz fokozatot szerzett. A felkészülést Antal Balázs segítette, közölte az intézmény. Lezárult az Éverdésze verseny országos döntője. A Nyírerdő a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Molnár Tamás, a Zalaerdő ZRT munkatársa nyerte a megmérettetést. A második Kovács János, a Mecsekerdő ZRT munkatársa, a harmadik pedig Kovács Gábor, a Gement ZRT munkatársa lett. Az Országos Erdészeti Egyesület által meghirdetett kétnapos megmérettetés házigazdája a Nyírerdő ZRT volt. Híreink végén a várható időjárásról. Ma hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett időnként megnövekedhet a felhőzet. Ezekből helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

0: Szerusztok, én nyíregyházi vagyok és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatok online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatok a reggeli műsorban, imádom Edith hangjáért, megőrülök. Norbi, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesznek.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A vízmegtartáson és vízpótláson a hangsúly. Pedagógus piknik Nagykállóban és olimpikonok Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás. Az Országos Vízügyi Koordinációs Központ május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezte a holtágak, természetvédelmi területek és nem állami csatornák ökológiai vízpótlását. A legtöbb helyen szivattyúk segítségével végezhető a feladat, például a Tiszadobi holtágnál, vagy a Tunyog-Matolcsi holtszamosnál is. Májusban mintegy 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta Rádiónak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
3: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
2: A Velencei tó vízállásával kapcsolatban széles körű egyeztetések folynak szakértői, minisztériumi szinten. Pedagógus piknik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A Nyíregyházi Egyházmegye negyedik alkalommal szervezte meg a fenntartásában működő köznevelési intézmények munkatársai számára az eseményt. 650-en érkeztek a pedagógus piknik idei helyszínére, Nagykállóba. Először a református templomba, majd a Korányi Frigyes görög-katolikus általános iskola, gimnázium és kollégium épületébe. Számol be az egyházmegye a honlapján. Az egyházmegye legmagasabb oktatási kitüntetését, a Szent Gellért díjat ebben az évben 4-en érdemelték ki. Olimpikonok Nyíregyházán. A Szabolcsi Vármegye székhely városi stadionja adott otthont a 83. Magyar Olimpiai Akadémia vándorgyűlésének. A találkozóra az ország távoli pontjairól, így Körmendről és Szombathelyről is érkeztek résztvevők. Az esemény jól illeszkedett a Bütyök 100 programba. A legendás futóra Kovács Józsefre idén több programmal is emlékeztek, írja nyíregyháza.hu. Ma hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett időnként megnövekedhet a felhőzet. Ezekből helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati észak-nyugati szél sokfelé élénk, erős lesz. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Naposabb, szárazabb időre itt térségünkben van kilátás. A legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Ma is indul a Csak 10 perc rovat. Legyenek üdvözölve a rádió hallgatók, hogy szoktam volt mondani füleket a csatornára, mert fontos információk érkeznek önöket is, és a családokat érintő információk. A mai vendégem Kemecsei Dóra, pszichológus. Köszöntelek, Dóri, a vonal túlvégén. Szép napot kívánunk neked, szia!
3: Szia, Tibi, szeretettel köszöntök én is mindenkit.
2: Még nem beszélgettük itt adásba, úgyhogy picit lazítanom kell itt az alaphangulatot. Személyes élményeimmel fogom kezdeni. Amikor párommal, gyermekemmel és már az ő férjével voltunk legutóbb egy ilyen kikapcsolódáson, nevezik ezt wellness hétvégének, az egyik szállodában. Szóval nem tudtam nem észrevenni, amikor modern család leülnek, picikek is gyerekekkel, és a gyermekek tulajdonképpen csak úgy voltak hajlandóak enni, amikor eléjük lett kitéve vagy tablet, vagy pedig mobiltelefon, hogyha ezt nem kapták meg, akkor sírva, konkrétan mondom, cirkuszolva, őrjöngve harcoltak ezekért a dolgokért. Mi nagyon fiatalnak tartottuk ezeket a gyerekeket ehhez, és ez adta az ötletet, hogy segíts nekünk ezt, légy szíves, megérteni, ha van ennek kezelési módja, vagy pedig egyáltalán kezelésre szorul ez a helyzet. Véletlenül igen, hát én nem így nőttem fel, csak azért mondom, hogy aggódom. De nem akarom túlságosan húzni az elejét, hiszen ezzel találkozott szerintem már mindenki. Szóval Dóri, jól van ez így?
3: Nincs. Ez az étterem példa, amit említettél, igen, nagyon kézenfekvő megoldásnak tűnik. Előkapni egy tabletet, mert ugye csend lesz tőle, nem sír a gyerek, viszont valójában egy csapda, hiszen a gyerek nem tanulja megkezelni az unalmat, a türelmetlenséget, vagy a várakozást. Helyette sokkal előrevívőbb lenne, hogyha beszélgetnénk. Például kitalál az étteremben több piros dolgot, vagy mit látunk a terítőn. Uh-huh. Tehát, hogy ne a képernyő legyen az egyetlen eszköz a gyermek nyugtatására. A gyerek nagyon jól tud alkalmazkodni, hogyha megkapja a mi figyelmünket és az alternatív lehetőségeket a képernyőn kívül.
2: Az volt számomra aggasztó, hogy a szülők is pontosan, ugye, most bocsánat, elnézést, nem akar senkit itt minősíteni, de tök kockák voltak. Tehát ott ügyet intéztek, miközben, bocsánat, mi sem vagyunk ilyen nagyon jók, mi fényképeztük az ételeket, amiket ettünk. Tehát mi, nálunk is ott volt a telefon, tehát tulajdonképpen azért a telefon része lett az életünknek. Mi ennek a szakkifejezése, amikor mondjuk konkrétan ez a kütyű, amire most nem tudom, hogy haragudjak-e vagy örüljek-e neki, de nélküle nem tudok élni. Szóval ez az életünk része lett ilyen szinten, amikor ez a gyermekeknek is az élete része. Mi ez?
3: Igen, a digitális autizmus az a kifejezés, ami az utóbbi években került a köztudatban. Ez nem egy hivatalos orvosi diagnózis, viszont egy nagyon valós jelenségre hívja fel a figyelmet. Igazából arról van szó, hogyha egy kisgyerek túl sok időt tölt a képernyő előtt, például egy a tablet, telefon, tévé, és közben kevés az élő, valós interakció, akkor a fejlődése lelassul vagy torzulhat. Ilyenkor olyan tünetek jelennek meg, mint ami megtévesztően hasonlít az autizmusra, például a gyerek nem néz a szemünkbe, nem reagál a nevére, nem beszél, vagy csak nagyon keveset beszél, nem játszik szerepjátékokat, nehezen érti a társas szabályokat, vagy dűkitörései vannak, hogyha valami nem úgy történik, ahogy ő szeretné.
2: Fontos dolog, hogy egyesek annak tulajdonítják be, hogy most már modern világban ilyenek lesznek az emberek. Ez törvényszerű, hogy ilyenek legyenek? Megkérem a kutyát, hogy ne ugasson bele a műsorba, mert ez fontos téma.
3: Nem törvényszerű, és amit ugye említettél itt az elején, hogy ugye a szülők is kockák voltak. Ugye a kisgyermek agya olyan, mint egy szivacs, és elképesztő gyorsasággal másolják, és utánozzák azt, amit a környezetükben látnak. És ugye a digitális eszközöknek a mozdulatai, ez a húzás, koppintás, csippentés, ezek nagyon gyorsan rögzülnek, mert vizuálisak, látványosak, azonnali visszajelzést adnak. Tehát nem arról van szó, hogy kis zseni gyerekek születnek manapság, akik már a anyapocakjából kibújva tudják használni a telefon, tabletet, hanem pont erről van szó, hogy a környezetük digitálisan nagyon telített. Ők pedig figyelnek és utánoznak.
2: Én ezzel voltam elképedve. Keresztlányomon kiindulva, aki jobban tudja kezelni ezeket a kütyüket, mint mi, pedig sosem tanulta. Tehát készségszinten már ezekbe a gyerekekbe én nem tudom ezt megítélni, de én azt látom, hogy mintha tényleg ott lenne bennük már a tudás. Honnan?
3: Így van, de ennyiről van szó, hogy utánzás. Ezt hívjuk utánzásos tanulásnak.
2: Értem. Most én különben egy picit úgy félek. Én is azt gondolom legalábbis, hogy azért ennek vannak veszélyei. Másodszor pedig az, hogy mikor találkozom én vele. Nem sokára én nagyon bízom benne, hogy majd a gyermekem megajándékoz majd unokával. És féltem őt azért ettől a világtól. Fel tudunk mi erre készülni különben? Hogy hogyan tudunk ennek, mit tudom én, gátat szabni, vagy pedig minél tudatosabban nevelni a gyereket?
3: Igen, nyilván kizárni az életünkből nem lehet és nem tudjuk, hiszen egy nagyon fontos készség az, hogy tudjuk ezeket az eszközöket használni. Viszont az, hogy mikor és hogyan, az a nem mindegy. A WHO ajánlása szerint például 2 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlott a gyermeknek semmiféle képernyőt néznie.
2: Se a tévét,
3: se a tabletet, semmit.
2: Oh.
3: Tehát, hogy 2 éves kor alatt semmit. Ezután lehet beépíteni a mindennapokba, de ezt is úgy például 6 éves kor alatt nagyon-nagyon minimális. Például az ő életkorának megfelelő mese, vagy esetleg a dokumentumfilmeket szoktam ajánlani. Az a lényeg, hogy olyan tartalmakat nézzen a gyerek, ami a valós élet valós idejében történik. Tehát ne egy felgyorsított, egy ilyen nagyon tömény, nagyon hangos, nagyon vibráló mesírásen a választásunk, hanem egy sokkal nyugodtabb, lassabb, az élet tempójában zajló történet.
2: Sok ilyennel találkozom, amit ilyen esettel, sok ilyen megkeresésed van?
3: Igen, viszont az a jó hírem, hogy az autizmussal ellentétben ez javítható, visszafordítható. Az első lépés az lenne, hogy radikálisan csökkenteni kell a képernyőidőt, akár teljesen elhagyni 5 éves kor előtt, és ezt követi a helyreállítás, ami sok-sok élő, valós interakciót jelentett, beszélgetés, meseolvasás, játék, mozgás, zene, együtt töltött idő. Uh-huh. És ugye nem kell félni attól, hogy hagyjuk a gyereket unatkozni, mert az unalomnak igenis van kreatív ereje,
2: hogy
3: és nagyon jó hatással van.
2: Unatkozni?
3: Így van. Az, hogyha a gyerek unatkozik, az a fantázia világát hívja elő, és például elővesz egy játékot, amivel már 1000-szer játszott, és megnézi, hogy hogyan tud még egyfajta képen vele játszani. És ez mind-mind az ő kreativitását, a fantázia világát fogja fejleszteni.
2: A te tapasztalatod mit mutat? A régi dolgok, mondjuk mit tudom én, a 30-40-50 évvel ezelőtti gyermekeknek az életéből vett minták mennyire részesei a mostani gyermekekének? Rajzolnak? Számháborúznak? Mert azt látom, hogy fociznak, de hát ugye ez még nem mencsvár.
3: A gyerekek nagyon alkalmazkodóak, és nagyon szívesen fogadják azt, hogyha felkínálunk nekik ilyen lehetőséget, de nincs lehetőségük rá. Szóval az a gyerek, akinek ott van a tévé, ott van a tablet, és azon is bármit csinálhat, bármit nézhet, vagy azon nagyon sokféle ugye játékkal játszhat. Igen, nagy valószínűséggel kevesebb kedvel fog leülni rajzolgatni, viszont hogyha nincs más alternatívája, és hogyha megmutatjuk neki azt, hogy miért jó ez, vagy leülünk mellé, és rajzolunk vele együtt, azt is ugyanúgy fogja szeretni.
2: Lényeges kérdés, hogy aki ezt engedi, az a könnyebbik utat választja a szülői részről? Bármit, hogy így terhelje le a gyereket, vagy így vonja el a figyelmét, mint az, hogy leülne vele és foglalkozna vele.
3: Aktuálisan akkor mindenképp a könnyebbik út, viszont hosszú távon egy sokkal nehezebb helyzetbe sodorja önmagukat, hiszen nagyon sok készséget nem fog tudni elsajátítani a gyerkőc, mint például, hogy az előbb említettem, ugye a várakozás, vagy hogy mit csináljak, hogyha unatkozok. Ezeket pedig előbb-utóbb el kell sajátítani, hiszen az iskolában biztos lesznek olyan tanórák, vagy olyan események, rendezvények, ahol igenis unatkozni fog a gyerek, és nem lesz ott telefon, nem lesz tablet, és akkor jól jön ez a készség, amikor tudja, hogy hogyan is kössem le magam.
2: Akkor ezek szerint jó dolog volt az, hogy tiltják az iskolába a telefont?
3: Én úgy gondolom, igen.
2: Mi történik akkor, hogyha ez kezeletlenül marad hosszú távon egy ilyen gyermeknél?
3: Hát ugye itt a kommunikációs és a szociális készségeknek a torzulásáról beszélünk, és ugye az életkor előre haladtával egyre több olyan helyzet lesz, ahol mondjuk ezekre a készségekre szüksége lesz, és ugye milyen helyzetben melyik fejlődési rendellenesség jön elő. Szóval mindenképpen az élete minden pontján jelen lesz, de még egyszer mondom, visszafordítható, és akár szakember segítségével is, de kezelhető.
2: Értem. Még egy kérdés, hogy az, aki mondjuk ebbe az irányba halad, és már ennyire fiatalon elkezdi, mint ezek a gyerekek nagyon-nagyon korán, bezárja magát egy digitális világba, ami különben előre szimpatikus neki, hiszen azért lát azért változatosságot benne, de tulajdonképpen mégiscsak egy mozgásszegény világról beszélünk, mégiscsak egy ilyen egykomponensű világról beszélünk. Bár változatos lehet ez is a maga tekintetében, de a gyermekfejlődése szempontjából gondolom, hogy azért hagy némi kívánivalót maga után.
3: Persze, igen, tehát arról van szó, hogy ez nem a valóság, mert ugye egyrészt, hogyha tabletezünk, akkor mi tartjuk kontroll alatt, hogy mit csinálunk, mit akarunk nézni, a valóságban ez nem így működik. Nincs a kontrollunk alatt minden. A másik pedig ugye, hogy azonnal kész válaszokat kap a gyerek ezekből a tartalmakból. Nincsen beszélgetés, nincsen interakció, rá igazából nincs szükség, tehát ő egy passzív szereplője ezeknek a történéseknek. És ugye, hogyha kikerülünk a nagyvilágba, egy játszótérre, ott már azért szükség lenne az interakciókra, akár a kis kortársakkal.
2: Értem. Ú, de jól lenne veled még beszélgetni, de letelt az időnk. Tulajdonképpen még egy fontos kérdés, mert ugye mindig a személyes érintettség azért lényeges. Te, a te gyermekednek majd mikor fogod odaadni a kütyüt? Bármelyiket?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nem szeretnék kőbevésett választ adni, viszont én nagyon igyekezni fogok arra, hogy 6 éves kor előtt ne kerüljön képernyő az élettérbe. 6 éves kor után pedig muszáj elkezdeni tudatosan megtanítani a gyermeknek, hogy hogyan használja ezeket az eszközöket.
2: Így van. És nem csak a szülőknek van felelőssége, de most magamról beszélek, meg a nejemről. Mi különösen megengedőek akarunk lenni az unokákkal, de azért most már ennek érzem a veszélyét, úgyhogy megpróbálok majd beszélni a párom fejével. Nagyon jó volt veled beszélgetni, nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget. Vissza fogunk még térni hasonló témákra. Ami önöket izgatja, nyugodtan írják meg, az elérhetőségeket ismerik. Kemecsei Dóra pszichológussal egy élvezetes beszélgetés volt a digitális autizmusról. Dóri, köszönjük szépen, legközelebb megint keresünk. Szép napot kívánunk neked, szia!
3: Köszönöm szépen, szia!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Jubileumot ünnepel a Rászoruló Hallgatókért közalapítvány. Rangos szakmai elismerésben részesült Szegedi László, és közösen zárták a tanévet. Kovács Rádai Andrea vagyok. 30 éves a Rászoruló Hallgatókért közalapítvány. Az önkormányzat féléves pályázati rendszerének keretében 14 kiváló tanulmányi eredményű nyíregyházi egyetemistát támogatott 50 és 100 ezer forint közötti összeggel. Az ösztöndíj lehetőségéről Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere tájékoztatta rádiónkat.
3: Az alapítvány fél évente hirdet pályázatot az ösztöndíjra, és én azt emelném, hogy ezek tehetséges diákok, tehát nagyon jó tanuló diákokról van szó, szóval 14 fő kap most ösztöndíjat, 50 és 100 ezer forint közti összeget, tanulmányi eredménytől függően. Nyíregyháza haza vár, de ez nem csak egy szlogen a mi részünkről, hanem minden esztendőben betervezünk több olyan sort, ami kifejezetten az ifjúságot és a fiatalokat egyetemistákat célozza. Ha egyetemistákról, ha főiskolásokról van szó, akkor két programot emelnék ki. Az egyik ez az alapítványi támogatás, a másik pedig a Borbéza Hungarika ösztöndíj. Tehát igyekszünk a fiataloknak minden csoportját, minden szegmensét megszólítani és támogatni őket abban, hogy sikeresen végezik a tanulmányaikat.
2: Rangos szakmai elismerést vehetett át Szegedi László, a nyíregyházi József András Tagkórház egyes belgyógyászati osztályának osztályvezető főorvosa, a Magyar Gasztroenterológiai Társaság idei nagy gyűlésén. Írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház. Az elismerést olyan szakemberek kaphatják, akik hosszú éveken át tartó kiemelkedő munkájukkal, szakmai tudásukkal és elkötelezettségükkel maradandó értéket teremtettek a hazai gasztroenterológia területén. A mostani kitüntetés nem csupán egy kiemelkedő szakmai pálya elismerése, hanem annak a több évtizedes kitartó és elhivatott munkának is méltó visszaigazolása. Évzáró pikniket tartott a Nyíregyházi Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központja a napokban. Az intézmény a közösségi oldalán azt írja, az esemény célja az volt, hogy a tanév végén egy kötetlen, jó hangulatú találkozó keretében együtt ünnepeljék meg az elmúlt hónapok közös munkáját, sikereit és eredményeit. Fontosnak tartják, hogy a hallgatók, mentorok és oktatók ne csupán a mindennapi feladatok során találkozzanak, hanem olyan alkalmakon is, amelyek erősítik közösségüket és lehetőséget teremtenek a személyes kapcsolatok elmélyítésére. Ma hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett időnként megnövekedhet a felhőzet. Ezekből helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati észak-nyugati szél sokfelé élénk, erős lesz. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Naposabb, szárazabb időre itt térségünkben van kilátás. A legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: velünk ma is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veled.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103

lejátszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A legszerethetőbb zenéket. 103.9 Best FM. A zenecsatorna.

0: Mindenből
1: a legjavát adjuk.
2: Leszek a bal, ami felraszt téged.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Önkéntesek nyújtanak segítséget a balatoni strandokon, generációk együttműködése és szülésfelkészítő fehér gyarmaton. Kovács Rádai Andrea vagyok. Biztonságban a balatoni strandokon. Az Ifjúsági Vöröskereszt szervezésében idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. A fiatalok feladata a strandokon keletkező sérülések, rosszul létek ellátása, de újraéleszteni is tudniuk kell, hiszen erre is volt már példa. Mondta rádiónknak Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei igazgatója.
3: 10 strandon lesz ebben az évben ellátás. Tulajdonképpen azokat az eseteket kell ellátniuk, amik ott a strandon előfordulnak. Minden évben van darázscsípés, kagylóvágás, korzsolások, szakadtsebek, beütötték a fejüket a stíkbe, tehát azért kisebb-nagyobb balesetek mindig előfordulnak, és ugye ilyenkor nyáron szintén nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy a vízbe, amikor valaki bemegy felhevült testtel, ez vezet hirtelen szívmegálláshoz. Nagyon ritkán telik el úgy év, hogy a fiataloknak ne kelljen valakit újraéleszteni a parton. Tehát mindenki nagyon figyeljen arra, hogy akkor, amikor fürdőzik és nyaral, maradjon felhőtlen ez a nyaralás, tehát azokat az óvintézkedéseket, amiket a saját egészségünk és életünk megőrzése érdekében meg tudunk tenni, tegyük meg, viszont a fiatalokat erre is föl kell készíteni, hogyha ilyen esettel találkoznak.
2: Pályázat generációk együttműködésére. Jászai Menyhért alpolgármester közösségi oldalán azt írja, július 20-áig pályázhatnak a nyíregyházi cégek és önszerveződő közösségek. A generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények szervezésére. A pályázati adatlap letölthető a nyiregyháza.hu oldalról, vagy személyesen is átvehető a Szociális és Köznevelési Osztály ügyintézőjénél ügyfélfogadási időben, ahol további tájékoztatás is elérhető. Ismét szülésre felkészítő tanfolyamra várják az érdeklődőket a fehérgyarmati tagkórházban. Június 24-én a várandósok és kísérőik megtudhatják, mi történik a szülőszobán, mikor kell indulni a kórházba, és mik a gyermekágyas időszak örömei és nehézségei. Emellett bepillantást nyerhetnek a szülőszobára is. A részvétel ingyenes, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház. Ma hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett időnként megnövekedhet a felhőzet, ezekből helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati észak-nyugati szél sokfelé élénk, erős lesz. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Naposabb, szárazabb időre itt térségünkben van kilátás. A legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
2: perc. Még mindig azon meditálok és rágódom, hogy hogyan lehet ennyi fiatal, daganatos, megbetegedéses beteg hirtelen, és most ezt nem kifejezetten pánikkeltés miatt mondom, hanem csak azért, mert az utóbbi idők statisztikája egyetemen azt bizonyítják, hogy mintha a fiatalok körében sokkal, de sokkal nagyobb számok mutatkoznának, mint az a normál tendencia mutatja. Igazam van ebbe, doktor úr? Szia, doktor Móri Gyulát kapcsolom.
3: Szervusztok! Igen, ugye erről beszélgettünk, hogy milyen jelentős, milyen aggasztó az egész, és hogy ebben milyen elemek vannak. Ugye
2: ezeket. De ez tarthatatlan állapot. Tehát, hogy ugye valahol ebbe kell avatkozni. Azért, mert különben viszont a következő korosztálynak komoly veszélyei lesznek. Mert ugye itt nem csak az a lényeg, hogy a mostani mondjuk, mit tudom én, 30-50 éves korosztály körében viszonylag magasak ezek a számok, hanem az, hogy a folytatásban lévő generációnál meg még magasabbak lehetnek.
3: És folyamatosan nőni fog a szám, így van. És még egy dolgot ne felejtsük el. Önmagában a betegség a legtragikusabb, ez nem kérdés. De tessék szíves lenni azt végig gondolni, hogy mennyire kifeszített az egészségügynek a költségvetése, és hogy milyen észveszejtően drága egy daganat ellenes küzdelem. És akkor végig kell gondolni, hogyha egyre több daganatosunk lesz, egyre fiatalabb korban lesznek daganatosabb, tehát egyre több és hosszabb és költségesebb daganatterápiákra számíthatunk, akkor mikor fog elfogyni az erre való keret? Hogy elfog, az biztos. Tehát egyszerűen hihetetlen tragédia felé robogunk.
2: Jó, beszélgettünk sok okról, amik ide vezethetnek, ugye felemlítetted például a túlsúlynak az óriási szerepét, az étkezési problémákkal kapcsolatban is ugye felvetődtek kifogások. Egyrészt az, hogy folyamatosan esznek az emberek, ami ugye most már tagadhatatlan. Kettő pedig az, hogy ezek az ultrafeldolgozott élelmiszerek, ezek viszont nagyon komoly hatással vannak, amúgy is egészségtelen az emberi szervezetre. De ezekről, ennyivel ennyi?
3: Ezekről sokat beszéltünk, és említés szinten beszúrtam oda valamit, mert az idő hiányában nem igazán tudtam kibontani.
2: Mi volt az?
3: Na, mindjárt kiderítjük, hogy mi volt az. De mi a lényeg? Az a lényeg, hogy nagyon komoly megelőző módszerről, illetve sokkal több, mint megelőző módszerről, hatékony, taganat, gyógyító módszerről kell beszélnünk. És mi a baj? Hogy látod, nem, nincs a felsorolásnak az elején. Tehát ha valakinek van egy daganat diagnózisa, akkor milyen lépéseket, ez terápiát választ, életmódváltás kezdeményez, és hát meg varázsszerek, csodaszerek. De mi az, amit szinte biztosan nem fog növelni valaki, ha kap egy ilyen diagnózist? Tehát, hogy nem ez lesz az első, sőt az x-edik gondolata se, az biztos.
2: Hát mondjuk, hogy elkezdjen futni például, vagy...
3: Így van. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szuper. Tehát ez a mozgás. És ugye azt mondjuk, hogy teljesen jogos, mert hát azt érzi a beteg, hogy így is fáradt, így is másra kell az energia, lelkileg motiválatlan, ne csökkenjen a testsúly, és a többi, és a többi, és a többi. És akkor ez így indokolt, és rendben van, nem?
2: Nem.
3: Nem, így van. Nagyon-nagyon nincsen rendben, nézzük már meg akkor a mozgásnak ezeket a dolgait, mert elképesztően fontosak. Tehát a mozgást nem szabad leértékelni. Hihetetlen szerepe van a megelőzésben, és még egyszer mondom, a daganat kezelésben is. Sajnos egyáltalán nem aknázzuk ki, pedig ugye a daganatok okozta halálozás az ott van közvetlenül a szív- és érrendszeri betegségek után a második leggyakoribb halálok között. No, tehát ez az egyik leghatékonyabb fegyver egyébként a daganatok ellen a mozgás, és pontosan erre gondolsz utoljára, ami kapitális hiba. Ha többet mozogsz, akkor több immunsejtet termel a szervezetet, a több immunsejt jobban pusztítja a daganatot, csökken a gyulladásoknak a mértéke, tehát kevesebb új daganat is képződik. Ez amikor most így belekapunk a terápiás részbe, de a megelőzési részben van egy nagyon fontos dolog. Ezt már nagyon sokszor mondtam, de most megint elmondom, hogy a tumor az nem olyan hip-hop felbukkanó történet, és nem is egy év alatt alakul ki. Mai ismereteink szerint nagyjából egy évtizedre van szükség, hogy egy daganat kialakuljon és megjelenjen a testedben. És ezt mi emberek nézzük, sőt, végig segítjük, ugye?
2: Hát igen, asszisztálunk hozzá.
3: Igen, tehát 100%-ban asszisztálunk hozzá, hogy a daganat elérje a célját, és ki tudjon alakulni. Tehát ugye a daganatsejtek osztódnak, akkor abból már előbb-utóbb tumor lesz, és akkor nyirokcsomó áttét, és aztán távoli áttét. Ugye nagyjából ez az előre haladása, vagy súlyosbodása ennek a korképnek. De egy dolgot ennél a daganatsejt mindent átvesz dolognál fontos lenne tisztázni. Úgy néz ki, mintha a daganatsejt egy ilyen extra szuper erős sejt lenne. Ugye? Mert hát legyőz bennünket, nem?
2: Hát végül is ő nyer.
3: Igen, akkor valószínűleg egy nagyon erős és ellenálló sejtről veszik.
2: Igen.
3: Nem. Na, és ez a lényeg, és ezt találta meg a tudomány, és ezért érdemes sokkal, de sokkal komolyabb figyelmet szentelni a mozgásra. Tehát egy daganat sejt, az egy rozoga, elrontott sejt, rengeteg abnormális folyamat zajlik benne. Tehát mondjuk úgy, hogy a daganat sejtek erősen stresszelt állapotban vannak. Tehát nagyon a teljesítmény határukon dolgoznak. És miért győznek? Egyetlen egy oka miért győznek.
2: Sokan
3: hogy ész nélkül, így van, ész nélkül tudnak szaporodni, és működik ez a sok lúdíztom győz stratégia.
2: Tehát akkor csak győznek, Gyula?
3: Győznek, de miért győznek? Azért, mert nem használjuk ki. Tehát igazából ők csak osztódni tudnak, de közben elképesztően sérülékenyek. Magyarán szólva, ugye egy nagyon határon teljesítő sejtek. Ezek túlterhelt sejtek, talán ez a legjobb szó. És éppen ebből kifolyólag sérülékenyek. Tehát nézzük csak meg, hogy miért működik a kemoterápia ellenük. Tehát mi a kemoterápia elvi lényege?
2: Hát az ez egy kemikália, ami tulajdonképpen mindent pusztít, élőt, meg a jót is, meg a rosszat
3: hát
2: is.
3: Ez az, pontosan jól mondod, ez nem egy speciálisan a daganat sejtek ellen.
2: Az egy méreg, nem? Méreg.
3: Így van, ez egy olyan méreg, ami az egészséges sejteket is pusztítja és mérgezi. Akkor miért használjuk? Azért, mert ezeket a rozoga, gyenge daganat sejteket jobban pusztítja. Tehát a daganat sejt eleve nagyon a halál a közelében táncol, él, vagy hogy fogalmazzak. Tehát eleve el kellene, hogy pusztuljon, de egy ilyen mechanizmussal megmenekül ettől a történet, egy ilyen fermentációs mechanizmussal, és akkor tulajdonképpen ezzel kikerüli a szervezetnek ezt az automatikus elpusztító rendszerét. Tehát ilyen lélegeztetőgépen van tulajdonképpen, ez az állapota. Oké, csak hogy amikor ebben az állapotban van egy sejt, azaz daganat sejté válik, akkor annyira ki van téve, lélegeztető gépen lévő ember nagyon instabil. Ugyanez a daganat sejt, tehát könnyen meghal. Tehát mit tesz a kemoterápia? Stresszeli, de tulajdonképpen lelöki a szakadék széléről az ott táncoló, drága jó daganat sejte. Azért van baj, mert azt várjuk, hogy jóval hamarabb pusztul el, mint az egészséges, ez egy jó esetben ez a terv, hogy aztán, ugye, mivel sok úgymond egészséges, nem daganatos sejtünk is beteg és rosszul működik, ezért a kemoterápia sajnos őket is nagy létszámban el tudja pusztítani. Na de akkor nézzük
2: hogy már... Hogy jön ide a mozgás? Vagy
3: ezt akartam nézni.
2: Mit fogunk nyerni?
3: Bizony, tudod mi a mozgás a szervezetnek?
2: Hát boldogsághormont szabadít fel...
3: Igen, majd, de persze, meg hogy, de valójában mi ez?
2: Stresszeli a szervezetet.
3: Így van, ahhoz, hogy boldogság.
2: Tehát tulajdonképpen akkor a mi kemunk az a futás?
3: Pontosan így van. Hát most mindegy, milyen mozgás, de az a lényeg, hogy egy természetes kemoterápiának lehet tekinteni a mozgást. Ez a lényeg.
2: Erre felbocsánat, állj! Mert csak azért, hogy jogilag rendben legyünk, mert megint szankcionálni fognak.
3: Ajaj.
2: Ennek hatására senki ne ignorálja, ne mondja vissza a protokoll kezelést, a kemoterápiás kezelést, amit az orvosok önnek előírnak, mert nem sodorhatunk senkit veszélybe. Csak...
3: Ezt az orvosával kell mindenkinek megbeszélni.
2: Csak legyen tudomása arról, hogy a mozgás hatására is lehetnek hasonló hatások, mint amit a gyógyszerrel csinálnak a szervezetébe.
3: A mozgás bizonyítottan nem lehetnek, hanem kijelentő módban tehetjük. A mozgás bizonyítottan öli a daganat sejteket. Tehát ez egy természetes, daganat ellenes terápia, hogy így fogalmazzak. Mm-hmm. Tehát a mozgás az egy stressz, az egészséges sejtnek, és ezt ne felejtsük el, csak hogy ők bírják ezeket a tökéletesen működő sejtjeink bírják ezt a stresszt, és erre egy jól működő mechanizmussal ők reagálnak is, csak hogy a daganat sejtnek ilyen mechanizmusai.
2: Hogy lehet az akkor, hogy akik aktív mozgásban vannak, most is van számtalan olyan, mit tudom, életmód guru, meg aki egyfolytában mozog, most nem akarom a hölgynek a nevét kimondani, de mégis látjuk azt napi szinten, hogy olyan brutál változások vannak az életében, nagyon szurkolok neki, hogy meggyógyuljon, de az tisztán világosan látszik, hogy ő aztán, ha valaki aktív életet élt, akkor ő az, és hogy ennek ellenére mégis belekerült ebbe az egészbe, és igen, mégsem tud igen megszabadulni tőle, igen, és hiába mozgott, hiába futott, akkor sem érte, mert felhatalmasodott benne ez az egész kor, okay, vagy mit tudom, micsoda.
3: Értem a kérdést, a következőképpen néz ki. Tehát a daganatok különböző típusai, különböző okokból keletkeznek, és mindegyik valamilyen szinten érzékeny, de az érzékenységük nem azonos. Tehát vannak olyan daganat típusok, és akkor erről beszéljünk, vannak olyan daganat típusok, ahol egészen...
2: Ez tulajdonképpen nem általánosítható, hanem vannak olyan...
3: Minden általánosítható, csak a hatás mértéke nem ugyanolyan minden daganat típusban.
2: De valaki magán akar segíteni, akkor nem az a megoldás, hogy leülök, és betegségtudattal fogom magam. Pedig azért nagyon sok ember ezt teszi, mert lelki ereje sincsen, meg jártányi ereje sincsen ettől, mert azért komoly pszichikai háttere van egy ilyennek. Azért egy ilyen lelettel szembesülni, Gyula, ugye te sok emberrel találkozol, akik igen neked kimondanak ilyeneket, de utána az embernek élni nincs kedve. Valóban így van.
3: Egyetértünk, és igazából erre mondtam azt a múlt héten, hogy ezektől én is tartok, és elmegyek megkeresni a banánomat. Nem megyek szembe vele.
2: Jó, oké, rendben. Vannak még kételyek bennem, de holnap feltenném ezeket, jó?
3: Jó.
2: Oké, köszönjük szépen. Szép napot, szia.
3: Szervusztok.

0: Nekünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: A jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Mest FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A vízmegtartáson és vízpótláson a hangsúly. Pedagógus piknik Nagykállóban és olimpikonok Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás. Az Országos Vízügyi Koordinációs Központ május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezte a holtágak, természetvédelmi területek és nem állami csatornák ökológiai vízpótlását. A legtöbb helyen szivattyúk segítségével végezhető a feladat, például a tiszadobi holtágnál vagy a Tunyog-Matolcsi holtszamosnál is. Májusban mintegy 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
3: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
2: A Velencei tó vízállásával kapcsolatban széles körű egyeztetések folynak szakértői, minisztériumi szinten. Pedagógus piknik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A Nyíregyházi Egyházmegye negyedik alkalommal szervezte meg a fenntartásában működő köznevelési intézmények munkatársai számára az eseményt. 650-en érkeztek a pedagógus piknik idei helyszínére, Nagykállóba. Először a református templomba, majd a Korányi Frigyes görög-katolikus általános iskola, gimnázium és kollégium épületébe. Számol be az Egyházmegye a honlapján. Az Egyházmegye legmagasabb oktatási kitüntetését, a Szent Gellért díjat ebben az évben 4-en érdemelték ki. Olimpikonok Nyíregyházán. A Szabolcsi Vármegye székhely városi stadionja adott otthont a 83. Magyar Olimpiai Akadémia vándorgyűlésének. A találkozóra az ország távoli pontjairól, így Körmendről és Szombathelyről is érkeztek résztvevők. Az esemény jól illeszkedett a Bütyök 100 programba. A legendás futóra Kovács Józsefre idén több programmal is emlékeztek, írja nyíregyháza.hu. Ma hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett időnként megnövekedhet a felhőzet. Ezekből helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati észak-nyugati szél sokfelé élénk, erős lesz. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Naposabb, szárazabb időre itt térségünkben van kilátás. A legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új

telik, 8 óra után vagyunk, június 13-án pedig nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek. Jönnek a legjobb zenék, és bízom benne, hogy a következő 6 órában velem rádiózik. Én Zenta Jedit vagyok, és hozom nem sokára Dennis dalát, de velünk lesz majd Lisa Stansfield, és érkezik majd a Cosmix dala is ebben az órában.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

A Stereo MC's dalait a 103.9 Best FM-en, amit én nagyon szeretek hallgatni, és hát dúdolászni is, mert az ember hajlamos, amikor hallgat egy jó dalt, hogy úgy elviszi, ugye, főleg akkor a hív, hogyha mondjuk egyedül van otthon, és van lehetőség egy kicsit jobban énekelni, jó kis játék lehet ez akár, mondjuk a szombati reggeli ébresztőhöz, a kávé mellé mondjuk egy dalos kis csicsergéssel köszönteni a kedvesünket. Hát én is köszöntöm a Best FM hallgatókat, és nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek. Június 13-a van, nem péntek, hanem szombat, óriási különbség. Remélhetőleg még nagyon sokan pihennek otthon, és mondjuk úgy komótosan készülődnek a reggelihez, amihez én nagyon jó étvágyat kívánok mindenkinek. Az úton lévők óvatosan közlekedjenek piacok környékén, dologáljuk azt a biciklit, ugye leszállunk, amikor a kijelölt gyalogos átkelő helyen átmegyünk. Remélhetőleg nem kell semmilyen balesetről beszámolnunk. Arról viszont igen, hogy a legjobb zenék jönnek a folytatásban, James Morrisonnal a folytatásban. Ez a Best FM.

háza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Kis világról éneket nekünk. Cosmix és Lotfi Begit a 103.9 Best FM-en, ahol szólnak a legjobb zenék, és csodás napot kívánok mindenkinek. 8:30 után pedig a reggelihez. Nagyon jó étvágyat nem tudom kinél. Mi lesz nekem? A meleg szendvicsek jönnek újabban be, és azért szeretem, mert mindenféle dolgot bele tudok tenni, ami maradékként még ott lapul a hűtőben, összesütöm jó sok sajttal a tetejére, kis majonéz, ketchup, mustár, ki hogyan szeret, és már is fogyasztható. És a finom kávéról sem felejtkezünk el, én is azt szoktam ilyenkor tenni, mézzel, pici tejjel, megvárni, még egy picit kihűl, és aztán jó egészséggel fogyasztani, adjuk meg a napnak a rendületét, hiszen nagyon sok minden lesz még itt a mai napon, remélhetőleg tartalmas hétvégi programokkal megtöltve, amihez én már is kellemes időzítést kívánok mindenkinek. A legjobb zenéket én hozom, és nem sokára egy izgalmas kis mai kalendáriumban talált eseménnyel jövök vissza, kedves hajadon hölgyek, figyelem, a mai nap férjósló, akarom mondani, szerelem varázsló nap is, és hogy miről szól mindez, azt el fogom majd árulni, mert nagyon izgalmas, hogy a hölgyeknek mit nem szabad ma csinálniuk. Rádiót hallgatni igen, ez alapfeltétele ennek a játéknak. Jó reggelt kívánok!
1: Vidám zenék a munka lendületéhez.
2: Ez a Best FM.
1: A kedvencek rádiója.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et! Yes.

applikációk és ennek segítségével tényleg nem kell itt bíbelődnünk a jegyekkel, hanem csak úgy előhúzni, és már is indulhatunk. Tehát egy nagyon jó utat kívánok mindenkinek a nyári tervezéshez, és mindenkinek azért nem árt az útleveleket is megnézni, hogy nem jártak el. Nekünk volt már ilyen kis szervezésünk, baráti házaspárral mentünk volna Isztambulba, és mi miattunk mentük volna egyébként, tehát úgy utólag foglaltuk le a repjegyet, meg a szállást, mindent, és képzeljék el a hallgatók, hogy gyakorlatilag az indulás előtti napon derült ki, hogy a kedves barátnőmnek az útlevele lejárt, úgyhogy így nem tudtak velünk utazni, úgyhogy nem árt erre is minden esetben fölkészülni. És persze tervezéskor már érdemes kihasználni mondjuk azokat az előfoglalási kedvezményeket, vagy éppen válogatni mindenféle last minute utakat és akciós csomagok között. Nagyon érdemes egyébként megnézegetni itt az árakat, akár tengerparti pihenésre, akár aktív városlátogatásra vágyunk, mert hogy számos nagyszerű úti cél és ajánlat áll egyébként már itt a rendelkezésünkre. És meg is nézegettem, hogy itt a legkedveltebb mediterrán és európai célpontok kiváló lehetőséget kínálnak tengerparti nyaraláshoz. Én mondjuk erre voksolnék, itt vannak például a Görög-szigetek, Kréta, Rodosz, Korfu, Zakintosz, tökéletes választás a kristálytiszta víz és a görög gasztronómiai kedvelőinek. De itt a török Riviera megint csak nagyon fölkapott, mint ahogy Ciprus és Észak-Ciprus, kiváló mediterrán klíma és gyönyörű tengerpartok, amelyek ideálisak a nyári pihenéshez, és nagyon sokan választják Olaszországot, Toszkána, Bibione, autóval is könnyen megközelíthető, úgyhogy remek családi programok és tengerparti üdülések lehetőséget kínálja, ugye főleg azoknak mondjuk, ha éppen nem szeretnek repülni, mert azért nagyon sokan félnek ettől, ők választhatják akár ezt a célt autóval is. Hát én is utazom tovább, mert a legjobb zenéket repítem a Best FM hallgatóknak, Edwin Collins-tal a folytatásban.

Június 13-a van, jó reggelt, szép napot kívánok mindenkinek, nem sokára 9 óra van. Hozok majd némi programajánlatot, és mellette azért a kalendáriumot, ahogy megnézem, itt az Antalok, az Anettek és a Tóbiások ünneplése mindenképpen Porondon van a mai dátumon. Egyébként az Antal névnek a jelentése valószínűleg herceg, fejedelem vagy éppen elöljáró, nagyon szép férfi név, és az érdekességeket sem felejtem el, hogy mik kapcsolódnak ehhez a dátumhoz. A hírek pedig pontban 9-kor érkeznek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Jubileumot ünnepel a Rászoruló Hallgatókért közalapítvány. Rangos szakmai elismerésben részesült Szegedi László, és közösen zárták a tanévet. Kovács Rádai Andrea vagyok. 30 éves a Rászoruló Hallgatókért közalapítvány. Az önkormányzat féléves pályázati rendszerének keretében 14 kiváló tanulmányi eredményű nyíregyházi egyetemistát támogatott 50 és 100 ezer forint közötti összeggel. Az ösztöndíj lehetőségéről Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere tájékoztatta rádiónkat.
3: Az alapítvány fél évente hirdet pályázatot az ösztöndíjra, és én azt emelném, hogy ezek tehetséges diákok, tehát nagyon jó tanuló diákokról van szó, 14 fő kap most ösztöndíjat, 50 és 100 ezer forint közti összeget, tanulmányi eredménytől függően. Nyíregyháza haza vár, de ez nem csak egy szlogen a mi részünkről, hanem minden esztendőben betervezünk több olyan sort, ami kifejezetten az ifjúságot és a fiatalokat egyetemistákat célozza. Ha egyetemistákról, ha főiskolásokról van szó, akkor két programot emelnék ki. Az egyik ez az alapítványi támogatás, a másik pedig a Bóvesz a Hungarika ösztöndíj. Tehát igyekszünk a fiataloknak minden csoportját, minden szegmensét megszólítani és támogatni őket abba, hogy sikeresen végezik a tanulmányaikat.
2: Rangos szakmai elismerést vehetett át Szegedi László, a nyíregyházi Józsa András Tagkórház egyes belgyógyászati osztályának osztályvezető főorvosa, a Magyar Gasztroenterológiai Társaság idei nagy gyűlésén. Írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház. Az elismerést olyan szakemberek kaphatják, akik hosszú éveken át tartó kiemelkedő munkájukkal, szakmai tudásukkal és elkötelezettségükkel maradandó értéket teremtettek a hazai gasztroenterológia területén. A mostani kitüntetés nem csupán egy kiemelkedő szakmai pálya elismerése, hanem annak a több évtizedes kitartó és elhivatott munkának is méltó visszaigazolása. Évzáró pikniket tartott a Nyíregyházi Egyetem mentálhigiénés és esélyegyenlőségi központja a napokban. Az intézmény a közösségi oldalán azt írja, az esemény célja az volt, hogy a tanév végén egy kötetlen, jó hangulatú találkozó keretében együtt ünnepeljék meg az elmúlt hónapok közös munkáját, sikereit és eredményeit. Fontosnak tartják, hogy a hallgatók, mentorok és oktatók ne csupán a mindennapi feladatok során találkozzanak, hanem olyan alkalmakon is, amelyek erősítik közösségüket és lehetőséget teremtenek a személyes kapcsolatok elmélyítésére. Ma hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett időnként megnövekedhet a felhőzet. Ezekből helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati észak-nyugati szél sokfelé élénk, erős lesz. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Naposabb, szárazabb időre itt térségünkben van kilátás. A legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Szuper zenéket hozok ebben az órában, hogyha azt mondom, hogy Eros Ramazzotti, akkor nagyon sokan felsóhajtunk, és ha azt mondom, hogy Unique vagy éppen a Black Eyed Peas, akkor pedig meg is indítjuk ezt az órát. 9 óra után vagyunk néhány perccel. Szép napot kívánok, jó hétvégét, én Zentai Edit vagyok, rádiózzon velem!

Itt volt Donna Lewis, itt a Best FM-en a legjobb zenék között, 4:10-kor. Jó reggelt, szép napot kívánok mindenkinek, felkészül Eros Ramazzotti és Anastasia közöse, aztán Horváth Tomi is jön, és remélhetőleg a hölgyek készen állnak erre a bűvös dátumra, június

Június 13-án, amolyan férjósló, szerelem varázsló nap van, és itt a hajadonokhoz szólok elsősorban, akik hogyha ugye szeretnének férhez menni, mert ez sem 100%, hogy mindenki erre vágyik, ugye kimondja meg, mi a tuti, vagy mi a normális életmód, viszont ha igen, akkor nagyon fontos, hogy éjszaka, ha megindul, akkor lehet, hogy a tükörben meglátja a jövendőbeliét. Azzal szoktunk ugye mókázni, hogyha valaki szeretne még férhez menni, hogy nehogy körbe söpörjék itt-ott, hát ez a hiedelem is innen ered, gyakorlatilag ettől a naptól, mint ahogy olyan jellegű hiedelmek is kapcsolódnak ehhez a dátumhoz, hogy nem szabad például naplemente után szemetet kivinnie a hajadon hölgyeknek, vagy az asztal sarkára ülniük, vagy éppen merő kanálból, vagy a lábosból ennie, sőt, még férfiaknak tüzet adni is tilos. Hát én bízom benne, hogy mindenki megtalálja a párját, aki szereti, aki pedig, ha nem szeretné, tartsuk őt is tiszteletbe, mert ez a legfontosabb. Hát úgy látszik, hogy Eros Ramazzotti közösen egy hölgyel érkezik most Anastasiával hozzánk, a legjobb zenék között szóljon. Ez a dal most.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

Micsoda zenék szólnak itt nálunk, ő volt Akon és a Lonely itt a Best FM-en, szólnak a legjobb zenék, a folytatásban jön a Well Hello, zuhany belém, na hát csak is óvatosan, főleg mondjuk olyan helyen közlekedjünk óvatosan, ahol azért elszeparáltan végeznek munkát olyan férfiak, akik remélem nem fognak senkinek a nyakába hullani, hát ma azért nagyon sok ilyen pihenő van, viszont a hétköznapokban lehet a városban is olyan helyeken sétálni, ahol tessenek figyelembe venni azt, hogy ott dolgozhatnak. Jó utat kívánok mindenkinek, szuper hétvégét, nekem is lesznek programajánlataim, hiszen még a mai napon is tart az ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvnapok városunkban, hogy milyen programmal lehet készülni még a délután folyamán, no azt is el fogom mondani, addig pedig zuhanunk a Well Hello-val, itt a Best FM.

0: volt Madonna, aki hihetetlen, hogy most már 67 éves, és a fiúja még nincs 30, annyit azért úgy elárulok, de nem hiszem, hogy ez a varázsa annak, hogy ő így néz ki, hanem az a rengeteg meló, amit beletett a pályájába, no, és azért biztos vagyok benne, hogy a smink nélküli arcát, hogy vállalja, ez egy nagyon jó dolog, de azért bele vannak ott piszkálva a ráncokba, abban én 100%-osan biztos vagyok, viszont egy nagyon jó mondatot át lehet tőle venni, ami építő lehet bárkinek az életére, mert hogy ő azt mondja, hogy akkor lehet sikeres, ha spirituális vagy. Na, hát mindenki tegye oda ezt a mondatot, ahová szeretné. Én is hiszem azt, hogy mindenkinek van egy hite, bármi is legyen az. Leginkább egyébként az énekesnőre visszakanyarodva, ő úgy véli, hogy ma már nem lenne életben, hogyha ez neki nem adatott volna meg. Na hát én szép napot kívánok mindenkinek, és no panic, szerintem meg ez is fontos lehet a szombati napba, mert hogy jön a Honey Beast ezzel a dallal.
1: Há, mint hazai.
2: A Best FM-en.

Nagyon szép napot és jó készülődést kívánok mindenkinek, mindenki remélhetőleg rendesen végzi a dolgát, ugye kinek éppen mi adatik. Egy picit gondolok itt az érettségiző diákokról, akik nagyon jól túl vannak már az írásbeliken, viszont június 15-e és július 1-e között majd ugye a szóbeli vizsgákat, középszintű szóbeliket tartják, úgyhogy én nagyon jó készülődést kívánok, nem csak nekik egyébként, mert azért az államvizsga időszaka is a jövő hétre tendál nagyon sok diáknak, úgyhogy értük is szorítunk, no meg a hírekért is, ami pontban 10-kor érkezik hozzánk, Andi jön majd itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Önkéntesek nyújtanak segítséget a balatoni strandokon, generációk együttműködése és szülés felkészítő fehér gyarmaton. Kovács Rádai Andrea vagyok. Biztonságban a balatoni strandokon. Az Ifjúsági Vöröskereszt szervezésében idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. A fiatalok feladata a strandokon keletkező sérülések, rosszul létek ellátása, de újraéleszteni is tudniuk kell, hiszen erre is volt már példa. Mondta rádiónknak Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei igazgatója.
3: 10 strandon lesz ebben az évben ellátás. Tulajdonképpen azokat az eseteket kell ellátniuk, amik ott a strandon előfordulnak. Minden évben van darázscsípés, kagylóvágás, korzsolások, szakadtsebek, beütötték a fejüket a stikbe, tehát azért kisebb-nagyobb balesetek mindig előfordulnak, és ugye ilyenkor nyáron szintén nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy a vízbe, amikor valaki bemegy felhevült testtel, ez vezet hirtelen szívmegálláshoz. Nagyon ritkán telik el úgy év, hogy a fiataloknak ne kelljen valakit újraéleszteni a parton. Tehát mindenki nagyon figyeljen arra, hogy akkor, amikor fürdőzik és nyaral, maradjon felhőtlen ez a nyaralás, tehát azokat az óvintézkedéseket, amiket a saját egészségünk és életünk megőrzése érdekében meg tudunk tenni, tegyük meg, viszont a fiatalokat erre is föl kell készíteni, hogyha ilyen esettel találkoznak.
2: Pályázat generációk együttműködésére. Jászai Menyhért alpolgármester közösségi oldalán azt írja, július 20-áig pályázhatnak a nyíregyházi cégek és önszerveződő közösségek. A generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények szervezésére. A pályázati adatlap letölthető a nyiregyháza.hu oldalról, vagy személyesen is átvehető a Szociális és Köznevelési Osztály ügyintézőjénél ügyfélfogadási időben, ahol további tájékoztatás is elérhető. Ismét szülésre felkészítő tanfolyamra várják az érdeklődőket a fehérgyarmati tagkórházban. Június 24-én a várandósok és kísérőik megtudhatják, mi történik a szülőszobán, mikor kell indulni a kórházba, és mik a gyermekágyas időszak örömei és nehézségei. Emellett bepillantást nyerhetnek a szülőszobára is. A részvétel ingyenes, közölte a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei oktatókórház. Ma hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett időnként megnövekedhet a felhőzet. Ezekből helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati észak-nyugati szél sok felé élénk, erős lesz. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Naposabb, szárazabb időre itt térségünkben van kilátás. A legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Egy nagyon egyszerű kérdés fogalmazódott meg bennem, és az nem az, hogy mit fogunk enni ebédre, hanem az, hogy mi volt ebben a hétben a legjobb dolog, ami történt a Best FM hallgatókkal. Akár erre is lehet nekem írni egy választ, én örömmel fogok bárkivel csetelni. Én Zentai Edit vagyok, a Messengerre megtalál, a legjobb zenék sorát pedig hozom még egészen kettőig.

szólnak a legjobb zenék nálunk itt a 103.9 Best FM-en, ahol nagyon szép szombati napot kívánok mindenkinek június 13-án. Antalok, Anettek, Tóbiások, nagy puszi, és azért a heti ünnepelteket sem felejtjük el, mert hogy bizony Medárd, Félix, Margit, Barnabás, őket mind-mind lehetett köszönteni, és akár előre is lehet tervezni már mondjuk egy jó kis szülinapi, vagy nem is tudom milyen partit így a hétvégére, mert az idő abszolút hozzájárul ahhoz, hogy akár kerti kis bulit is tartsunk, persze finom falatokkal fűszerezve. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó készülődést, és ha mondjuk valaki a kirándulást választja, akkor nem árt képbe lenni, mert hogy erős kullancs szezonra figyelmeztetnek a szakemberek, mert hogy hát bizony vannak azért bőven, és ilyen mindenféle, nem akarok riogatni senkit, de veszélyes vadászkullancsit is fölfedeztek már itt a határ közelében. Minden esetre nagyon jó képbe lenni, és hogyha valaki nem ért ahhoz, hogy hogyan kell egy kullancsot eltávolítani mondjuk a gyermekből, akkor mindenképpen szakembernek a segítségét kérje. A múltkoriban pont tőlem kért a szomszédasszony segítséget, és mondtam, hogy én nem nyúlok a fiához. Az a biztos, hogy a szakember fogja szakszerűen kivenni, mert ugye nagyon nem mindegy, hogy milyen eszközzel és hogyan vesszük ki ezt a bizonyos kullancsot. Egyébként itt a Kullancs Szövetség szerint a fagymentes tél és a korai meleg sajnos kedvezett a kullancsok elszaporodásának, ezért idén a városi parkokban, kertekben és az erdőkben is fokozott a fertőzés veszély, úgyhogy érdemes erre tényleg figyelni, speciális eltávolító eszközt pedig használni, hogyha átvizsgálták a gyermeket, vagy éppen saját magukat, mert ez nagyon fontos kirándulás után, legalábbis a szakértők is ezt kérik. Én pedig azt kérem, hogy figyeljék a legjobb zenéket, mert jön a Coldplay dala itt a Besten.

0: 103.9 Best FM.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

között szól, és én nagyon szép napot kívánok mindenkinek, jó készülődést, a sportoláshoz pedig azért minden napra valami kis időzítés legyen előkészítve, mondjuk aki a negyediken lakik, ők biztos, hogy mindig fitten vannak, mert egy nap azért, hogyha összeadjuk, legalább kétszer-háromszor minimum szerintem fölle megyünk, és gondolok itt azon kedves lakótársaimra, akik velem egyetemben laknak mondjuk, éppen én harmadikon lakom, de én is egy nap biztos, hogy négyszer-ötször fölle megyek, úgyhogy egy jó kis kardiónak is föl lehet fogni ezt a kis lépcsőzést. Egyébként én mostanában elkezdtem ilyen TRX-re járni, és imádom azt, hogy van egy olyan társam, aki szintén jár, Katikának hívják. Egyébként 70 pluszos, csak azért próbálok egy picit róla mesélni, mert nagyon példaértékű, ahogy ő él, és ahogy bírja a tempót, és amilyen alakkal rendelkezik, megfiatalító gyakorlatilag az ő kis jelenléte, úgyhogy példát lehet venni arról, amit ő csinál, hogy minden nap van mozgás az életében, és nem Patópál uraskodunk, hanem igen, ő vagy pilátesz, vagy csak elmegy kerékpározni, futni, kocogni ilyen-olyan tornára, mert hogy minden mozgás tökéletes. Hát erről nagyon sokat beszél Szakács Tibi és dr. Móri Gyula is, egyébként én is találtam egy olyan cikket, amelyben itt a testmozgással kapcsolatban vannak információk, meg egyébként számos tévhitek is, mert hogy kering a köztudatban mindez, és ezek egyikét egy tisztázandó új kutatás járta most végig, illetve járt utána, hogy pontosan mennyi erőnléti edzés hosszabbíthatja az életet, mert hogy ez mindenképpen motiváló lehet, úgyhogy utána is fogok menni ennek a cikknek, mert hogy engem is érdekel, attól függetlenül, hogy aki mondjuk egy ilyen kis izgőmozgó típus, őket biztos, hogy nem kell sarkalni arra, hogy igencsak menjenek el hetente legalább négyszer-ötször is mozogni, hogyha megtehetik. Sugar Babes dala jön, aztán ezzel a cikkel megyünk tovább itt a Besten.

0: A legjobb átadjuk.
1: A leghallgatottabbak.

fél tizenegy után is remélhetőleg csodás napot élünk meg így a Best FM hallgatói körében június 13-án. Megvannak a mozgáskoordinációs kutatási eredmények, és remélem, hogy Szakács Tibi és dr. Móri Gyula is, akik rengeteget foglalkoznak a mozgással, a táplálkozással, vele együtt minden egészségügyi kihatására mindennek, úgyhogy érdemes is meghallgatni az oldalunkat. Csak 10perc.hu, mindössze ennyit kell bepötyögni, és már is megnyílik a műsortár, aminek a lehetősége ott van bárkinek, hogy azt hallgassa meg, ami éppen számára, ugye hát felkeltett érdeklődéssel bír, és utána mindössze 10 perc csak, amit végig kell hallgatni. Egyébként én is néztem itt a mozgást, mert ahogy említettem, én is nagyon sokat mozgok, sétálok, kocogok, kerékpározok, erőnléti edzést is beépítettem most a mindennapjaimban, és bizony azt mondják itt a szakértők, hogy olyan eredményre jutottak, amely szerint az is számít, hogy pontosan milyen típusú mozgást végeznek. A leghatékonyabbnak azt találták, hogyha valaki az aerob mozgást részesíti erőnléti edzésekkel kiegészítve. A kutatásban a résztvevők jelentős része 74% teljesítette az előírt heti 150 percnyi aerob mozgást, ez lehet futás, squasholás, bármi, ezen felül pedig a vizsgált személyek majdnem fele végzett erőnléti edzéseket. Az eredmények magukért beszéltek, mert hogy aki hetente 90 és 120 perc közötti időt töltenek az erőlétükkel, azok esetében 19%-kal csökkent a szív- és érrendszeri halál kockázata, 27%-kal pedig a neurológiai megbetegedések kockázata. Szóval nagyon fontos a mozgás, ezt mindannyian tudjuk. Én azt gondolom, hogy akár a mai napba is be lehet iktatni. Én pedig ehhez a legjobb zenéket garantáltan fogom hozni itt a Best FM-en.

0: nagyon jól vesztem, magisztok ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

Apu megveszi mindjárt nekünk a várost, mert úgy dolban érkezik a Well Hello és a Melody Maker is, mint itt a 103.9 Best FM-en a legjobb zenék között. Hát addig azt kell, hogy mondjam, hogy Klimax ide-oda ki hány éves és mit él meg, azért a hét időjárása igencsak tartogatott izgalmakat, hol eső, hol vihar, hol 30 fok és páradús levegő, úgyhogy nagyon úgy tűnik, hogy ilyen izgalmas lesz az egész nyár, már majdnem, hogy itt nyaralást is nehéz kiszámítani, hogy mikor milyen hőmérséklet értékben tudunk lubickolni, viszont Andi nagyon pontos infóval érkezik hozzánk, hiszen 11-kor a friss hírek szólnak nálunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A vízmegtartáson és vízpótláson a hangsúly. Pedagógus piknik Nagykállóban és olimpikonok Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás. Az Országos Vízügyi Koordinációs Központ május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezte a holtágak, természetvédelmi területek és nem állami csatornák ökológiai vízpótlását. A legtöbb helyen szivattyúk segítségével végezhető a feladat, például a Tiszadobi holtágnál, vagy a Tunyog-Matolcsi holtszamosnál is. Májusban mintegy 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta rádiónak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
3: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
2: A Velencei tó vízállásával kapcsolatban széles körű egyeztetések folynak szakértői, minisztériumi szinten. Pedagógus piknik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A Nyíregyházi Egyházmegye negyedik alkalommal szervezte meg a fenntartásában működő köznevelési intézmények munkatársai számára az eseményt. 650-en érkeztek a pedagógus piknik idei helyszínére, Nagykállóba. Először a református templomba, majd a Korányi Frigyes görög-katolikus általános iskola, gimnázium és kollégium épületébe. Számol be az egyházmegye a honlapján. Az egyházmegye legmagasabb oktatási kitüntetését, a Szent Gellért díjat ebben az évben 4-en érdemelték ki. Olimpikonok Nyíregyházán. A Szabolcsi Vármegye székhely városi stadionja adott otthont a 83. Magyar Olimpiai Akadémia vándorgyűlésének. A találkozóra az ország távoli pontjairól, így Körmendről és Szombathelyről is érkeztek résztvevők. Az esemény jól illeszkedett a Bütyök 100 programba. A legendás futóra Kovács Józsefre idén több programmal is emlékeztek, írja nyíregyháza.hu. Ma hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett időnként megnövekedhet a felhőzet. Ezekből helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati észak-nyugati szél sokfelé élénk, erős lesz. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Naposabb, szárazabb időre itt térségünkben van kilátás. A legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

mindenképpen most már azt gondolom, hogy mindenkinek előtérbe helyeződik a gardrob szekrényében. Szildala pedig az én órámnak az elejét képviseli. Ő érkezik, aztán jön Kelemen kabátban. A New Level Empire is velünk lesz, és Tupac is itt lesz ebben az órában. Rádiózom velem, én Zentai Edit vagyok.

Eszmény, mondhatnánk magyarul is, és nyugodtan, hogyha valakinek pont ott van a párja mellett, akkor meg lehet ezt a csókot csak úgy cuppantani mondjuk a fejére, vagy éppen a szájára, mert hogy nagyon nem mindegy, ugye, hogy a csóknak milyen változatát szoktuk alkalmazni, és hogy milyen viszonyban vagyunk éppen azzal, aki mellettünk áll. No, egy biztos, hogy a legjobb zenék szólnak nálunk itt a 103.9 Best FM-en, Dr. Béresék is jönnek, nem sokára Hol van az a lány? Merül fel majd a kérdés ebben az órában, és vajon hol van az a fa, amit nagyon lehet, hogy kevesen tudják, hogy éppen a legidősebb fája Budapestnek, ez pedig a Margit szigeten áll, a fa pedig 203 éves. Én a múltkoriban Siófokon voltam, és ott sétáltunk a párommal a platánfák között, éppen néztük, hogy úristen, hány évesek lehetnek ezek a fák, és ha mesélni tudnának, vajon mi mindenről tudnának beszámolni. Ami biztos, hogy ez a fa viszont itt Budapesten különleges címet kapott, mert hogy az egyik legidősebb fája a városnak, a fővárosnak, amely már a Magyar Tudományos Akadémia születésekor is állt, mert hogy valamikor 1825-ben lett ültetve ez az ős platánfa, és megmertem kockáztatni, hogy platánfáról van szó egyébként, és hát bizony, nem tudom, hogy mit tudna mesélni, viszont az, hogy vigyázni kell rá, az mindenképpen fontos, és tegyük ugyanezt a fákkal itt Nyíregyházán is. Én a legjobb zenéket hozom, mert hogy ez is fontos, hogy mi

0: Szerusztok, én nyíregyházi vagyok és Budapesten élek, minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a beszteszem teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatok a reggeli műsorban, imádom egyik hangjáért, megőrülök Norbiért, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz.
1: Bárhol is vagy, ott van veled.

hétvégétől csodás nyarat kívánok mindenkinek. Jó tervezgetést itt a hétvégére, vagy akár már a nyári szünetre, amiben biztos, hogy lesz kirándulás, tábor, strandolás, a nagymamánál befőtt főzés, vagy szörpkészítés, mert hogy ezek is nagyon jó kis program lehetőségek lehetnek. Na mi jön itt velem szemben? Kerti medencék. Nagyon sokan szeretik, ugye, amikor ilyen saját kis pancsolójuk van otthon, vagy akár komolyabb medencében is, ugye azért el lehet tölteni az időt. Viszont most a hatóságok komoly figyelmeztetést adtak ki a kerti medencékre, és nem akarok senkit itt riogatni, de hányás, hasmenés, vagy akár tüdőgyulladás is lehet a vége. No, de hogy pontosan minek? Erről szól az az útmutató, amit a Magyar Népegészségügyi Hatóság adott ki, mert hogy a magánmedencék is komoly közegészségügyi kockázatot jelenthetnek. Ugyanis a tévhitek ellenére az erős klórszag, ugye van, amikor érezzük, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy túl sok a klór, hanem épp ellenkezőjét is jelentheti, mégpedig azt jelzi, hogy a klór már nem bírja a harcot a vizelettel vagy az izzadsággal. Na hát érdemes megnézni ezt a cikket egyébként, és egy kicsit utána olvasgatni, hogy megfelelően legyen tisztítva az a medence, amiben éppen a gyermek is ugrabugrál. Én csodás nyarat kívánok mindenkinek, és a kérdés is fölmerülhet itt bennem, hogy hol van az a lány, aki tudja, és szerintem mi nők, meg lányok nagyon sok mindent tudunk, úgyhogy érdemes tőlük is kérdezni.

tengerparton áll. Hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Marad

www.bestfmnyiregyháza.hu. Nyíregyházáról minden. Hírek, információk, programok minden nap frissen. www.bestfmnyiregyháza.hu.

A vér nem válik vízzé, a Hooligans dala itt a Best FM-en a legjobb zenék között szólt, nem sokára dél van, jó étvágyat és jó készülődést kívánok az ebédhez, és bizony nem válik a vér vízzé, szoktuk mondani, a genetika csodálatos kis dolog, mert hogy nagyon sokszor látjuk mi is a gyermekeinkben azokat a gesztusokat, mozdulatokat, kimondott szavakat, mondatokat, amiket gyakorlatilag sokszor minta átvételtől függetlenül is bebizonyít nekünk a gyermek, és ez milyen jó dolog is tud lenni. Na hát, kedves férfiak, jön a zokni szandál vita, mert ugye a divatvilág kimondta most itt a végső szót, és állítólag egyetlen szabályt kell csak betartani, mert hogy a párosítás nem mindig hordható, csak bizonyos helyzetekben elfogadott. Hogy hogyan is van ez a zokni szandál kombó? Hát ezt régen nagyapáink nagyon jól tudták, mert ugye a zokni fölszívja a nedvet, kvázi nem izzadt a lába. Na de szandállal együtt, hogy hogyan lehet ezt viselni, hát elég merész, ám bár a divat diktátorok szerint van erre egy szabály, amit én el is fogok majd mondani. Simple Red után felkészülünk!

Nem sokára eljön az idő, hogy behúzódunk majd a napról, és mondjuk az ebéd utáni pihenés az pedig kötelező is lehet hétvégén. Nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is nagyon jól fog esni, úgyhogy ehhez kívánok nagyon kellemes tervezést így ezen a napon. Június 13-a van szombat, a hírek pedig érkeznek. Pontban délben, nagyon kellemes délutánt kívánva még rádiózom velem majd a következő két órában, a legjobb zenék kíséretében pedig akivel indulok, nem lesz más, mint Emily Sunday, de aztán jön a Fiesta és Christina Aguilera is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Jubileumot ünnepel a Rászoruló Hallgatókért közalapítvány. Rangos szakmai elismerésben részesült Szegedi László, és közösen zárták a tanévet. Kovács Rádai Andrea vagyok. 30 éves a Rászoruló Hallgatókért közalapítvány. Az önkormányzat féléves pályázati rendszerének keretében 14 kiváló tanulmányi eredményű nyíregyházi egyetemistát támogatott 50 és 100 ezer forint közötti összeggel. Az ösztöndíj lehetőségéről Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere tájékoztatta rádiónkat.
4: Az alapítvány fél évente hirdet pályázatot az ösztöndíjra, és én azt emelném, hogy ezek tehetséges diákok, tehát nagyon jó tanuló diákokról van szó, 14 fő kap most ösztöndíjat, 50 és 100 ezer forint közti összeget, tanulmányi eredménytől függően. Nyíregyháza haza vár, de ez nem csak egy szlogen a mi részünkről, hanem minden esztendőben betervezünk több olyan sort, ami kifejezetten az ifjúságot és a fiatalokat egyetemistákat célozza. Ha egyetemistákról, ha főiskolásokról van szó, akkor két programot emelnék ki. Az egyik ez az alapítványi támogatás, a másik pedig a Burgosz, a Hungarika ösztöndíj. Tehát igyekszünk a fiataloknak minden csoportját, minden szegmensét megszólítani és támogatni őket abban, hogy sikeresen végezik a tanulmányaikat.
3: Rangos szakmai elismerést vehetett át Szegedi László, a nyíregyházi Józsa András Tagkórház egyes belgyógyászati osztályának osztályvezető főorvosa, a Magyar Gasztroenterológiai Társaság idei nagy gyűlésén. Írja a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei oktatókórház. Az elismerést olyan szakemberek kaphatják, akik hosszú éveken át tartó kiemelkedő munkájukkal, szakmai tudásukkal és elkötelezettségükkel maradandó értéket teremtettek a hazai gasztroenterológia területén. A mostani kitüntetés nem csupán egy kiemelkedő szakmai pálya elismerése, hanem annak a több évtizedes kitartó és elhivatott munkának is méltó visszaigazolása. Évzáró pikniket tartott a Nyíregyházi Egyetem mentálhigiénés és esélyegyenlőségi központja a napokban. Az intézmény a közösségi oldalán azt írja, az esemény célja az volt, hogy a tanév végén egy kötetlen, jó hangulatú találkozó keretében együtt ünnepeljék meg az elmúlt hónapok közös munkáját, sikereit és eredményeit. Fontosnak tartják, hogy a hallgatók, mentorok és oktatók ne csupán a mindennapi feladatok során találkozzanak, hanem olyan alkalmakon is, amelyek erősítik közösségüket és lehetőséget teremtenek a személyes kapcsolatok elmélyítésére. Ma hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett időnként megnövekedhet a felhőzet. Ezekből helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati észak-nyugati szél sokfelé élénk, erős lesz. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Naposabb, szárazabb időre itt térségünkben van kilátás. A legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Mi csajok jót szoktunk derülni azon, amikor a zoknit látjuk Szandival a férfiakon, és nem kell ezen nevetni, mert hogy megvan ennek a praktikuma is, de hogy mi az a szabály, amit a divat diktátorok meghoztak, kedves férfiak, ezzel kapcsolatban, el fogom mondani ebben az órában. Mint hogy a legjobb zenék is jönnek, rádiózzon velem még kettőig, a mikrofon mögött maradok.

Aguilera a dalának, és én pedig nagyon szép napot kívánva mindenkinek ajánlom azt, hogy a papucsba időnként, ha fázik a lába, akkor mondjuk érdemes azt a pamut zoknit fölvenni, még ilyenkor is, amikor meleg van és nyár van, és mondjuk vannak férfiak, mert mindig a nőket helyezzük inkább fókuszba, de szerintem a férfiak is tudnak stílusosan, ízlésesen öltözni, és van olyan férfi, akinek még jól áll az is, hogyha a szandálba zoknit húz. Egyébként egy nagyon fontos szabály van, hogy elegáns öltözékhez csak is zárt orrú cipőt

szandált húzunk fel, amiből a lábujjak ugye nem látszanak ki. A másik pedig, hogy formális vagy protokoláris szituációban tilos a szandálnak a viselése. Köszönöm azért a vicces képeket, kedves fiúk, lehet velem mókázni, partner vagyok ebben, mint hogy a legjobb dalokban is, hiszen ez a Best FM.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Most is a Best FM-et hallgatod.

Az ebédhez jó étvágyat kívánok mindenkinek, és szerintem a kovászos uborkának a fogyasztása nagyon sok helyen azért úgy előtérbe kerül, én legalábbis nagyon szeretem. Készíteni nem nagyon szoktam, bevallom őszintén, viszont imádom, jó kapor íz, amikor dominál benne, és nagyon sok erkélyen szoktam látni már, hogy a háziasszonyok elkészítik, és láttam egy olyan kis praktikát, ami hát mintha úgy minden a mai világban gyorsul, így a kovászos uborkának is van egy ilyen egynapos változata, ahol a kenyeret szénsavas ásványvízzel helyettesítik, és így drasztikusan lerövidítik a várakozási időt. Hát ez a mai módszer egyértelműen itt a türelmetlen kornak a szüleménye, ami gyors, gluténmentes megoldást kínál, bár azért az ízek mélysége nem éri el a hagyományos, lassú, érlelésű változatét, úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes ezzel azért úgy foglalkozni, hogy kivárni az idejét, olyan ez, mint egy jó bor, kérem szépen. Viszont azt gondolom, hogy az ebédhez, főleg ha valamilyen sült húsi van, a kovászos uborka mindenkinek nagyon jól fog esni, mint ahogy a legjobb zenék is, itt a Best FM-en.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

Az ebéd utáni pihenőidőhöz nagyon kellemes kis töltődést kívánok mindenkinek, legyen az olvasás, ledőlés, vagy éppen egy program lehetőség, és hogy ha már az olvasást hoztam fel, akkor a könyvtárba csalogatom a Best FM hallgatókat, ahol ugye tart az ünnepi könyvét és a gyermekkönyvnapok, aminek apropójaként a mai napon délután 2 órától lesznek programok a Kamarateremben, és a programok között majd Ferencik Adriennel is lehet találkozni 3 órakor a Koronát igazi című kötetének lesz a bemutatója, úgyhogy érdemes akár ezt a kis program lehetőséget is itt szemügyre venni az oldalunkról, bestfmnyiregyháza.hu, ahol részletesen még a mai, illetve a hétfői szakmai napról is lehet olvasni, valamint arról is, hogy a kísérő programok keretén belül Amnestia hét van, illetve könyvvásár, valamint népi fajátékoknak a megismerésére is megvan még a lehetősége.

Folytatom még a következő órában is, Andi hírei viszont jönnek, és biztos, hogy szót fog ejteni arról is, hogy folytatódik a biológiai szúnyogírtás, szúnyoggyérítés, aminek a részletei egyébként az oldalunkról is olvasható, bestefemnyiregyháza.hu. Én nagyon nem szerettem a szúnyogokat, ellentétben ők nagyon szeretnek engem, nem tudom, hogy vannak ezzel a bestefem hallgatók. Szokták mondani, hogy vannak ilyen vércsoportok, ugye, amivel rendelkező embereket talán jobban csipigeti. Hát én bízom benne, hogy nem fogunk most annyit vakarózni, de a hírnek a részletei már is olvashatóak oldalunkról. Én pedig a következő órában jövök még Gágyó dalával vissza, és jön majd a balatoni nyár is, itt a Best FM-en.

0: nem kopik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Önkéntesek nyújtanak segítséget a balatoni strandokon, generációk együttműködése és szülés felkészítő fehér gyarmaton. Kovács Rádai Andrea vagyok. Biztonságban a balatoni strandokon. Az Ifjúsági Vöröskereszt szervezésében idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A fiatalok feladata a strandokon keletkező sérülések, rosszul létek ellátása, de újraéleszteni is tudniuk kell, hiszen erre is volt már példa. Mondta rádiónknak Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei igazgatója.
4: 10 strandon lesz ebben az évben ellátás. Tulajdonképpen azokat az eseteket kell ellátniuk, amik ott a strandon előfordulnak. Minden évben van darázscsípés, kagylóvágás, korzsolások, szakadtsebek, beütötték a fejüket a stikbe, tehát azért kisebb-nagyobb balesetek mindig előfordulnak, és ugye ilyenkor nyáron szintén nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy a vízbe, amikor valaki bemegy felhevült testtel, ez vezet hirtelen szívmegálláshoz. Nagyon ritkán telik el úgy év, hogy a fiataloknak ne kelljen valakit újraéleszteni a parton. Tehát mindenki nagyon figyeljen arra, hogy akkor, amikor fürdőzik és nyaral, maradjon felhőtlen ez a nyaralás, tehát azokat az óvintézkedéseket, amiket a saját egészségünk és életünk megőrzése érdekében meg tudunk tenni, tegyük meg, viszont a fiatalokat erre is föl kell készíteni, hogyha ilyen esettel találkoznak.
3: Pályázat generációk együttműködésére. Jászai Menyhért alpolgármester közösségi oldalán azt írja, július 20-áig pályázhatnak a nyíregyházi cégek és önszerveződő közösségek. A generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények szervezésére. A pályázati adatlap letölthető a nyiregyháza.hu oldalról, vagy személyesen is átvehető a Szociális és Köznevelési Osztály ügyintézőjénél ügyfélfogadási időben, ahol további tájékoztatás is elérhető. Ismét szülésre felkészítő tanfolyamra várják az érdeklődőket a Fehérgyarmati Tagkórházban. Június 24-én a várandósok és kísérőik megtudhatják, mi történik a szülőszobán, mikor kell indulni a kórházba, és mik a gyermekágyas időszak örömei és nehézségei. Emellett bepillantást nyerhetnek a szülőszobára is. A részvétel ingyenes, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház. Ma hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett időnként megnövekedhet a felhőzet. Ezekből helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati észak-nyugati szél sokfelé élénk, erős lesz. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Naposabb, szárazabb időre itt térségünkben van kilátás. A legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Köszi, Andi, a híreket, a következő órában is várlak vissza, és emelem a kalapomat csak is jó értelemben, mert hogy bizony nagyon sokat jelent, hogy a kalapot viselünk a nagy melegben, legalábbis a leghatékonyabb fizikai védelem a káros UV-sugárzás ellen, mondják nagyon sokan. Hát emeljük a kalapunkat a legjobb zenék előtt. Jön Gádzsó, ez már a So Many Times, itt a Best FM-en.

Ő a George Michael és a Too Funkyt a Best FM-en a legjobb zenék között szóltak. És egy nagyon jó program lehetőséget találtam egyébként az imént a nyíregyháza.hu oldalon, ami nekem nagyon szimpatikus, és propagálni is fogom minden formátumban, mert hogy alkohol nélkül is lehet nagyot bulizni, ezzel a címmel szerveznek fiataloknak diszkót a mai napon, mégpedig itt olyan fiatalok is szervezik, akiknek egyértelműen az a céljuk, hogy megmutassák, hogy így is lehet bulizni, és egy olyan közösségi élményt teremtsenek meg, ahol a jó hangulat egyáltalán nem az alkoholról szól. Itt egyébként azon kívül, hogy szuper zenéket fognak majd hallgatni a fiatalok, kérik is a szervezők, hogy a jó zene megtalálása mellett mindenki tartsa a tiszteletben ezt a fajta kezdeményezést, amit ők itt most megmutatnak. Ugyanis a No Alcohol Diszkónak a látogatása díjmentes, a résztvevők egyébként ingyenes üdítőkkel és nassolni valókkal is várják az ide érkezőket. Ami nagyon fontos, hogy a rendezvény teljes területén tilos az alkoholfogyasztás, alkoholos italokat nem szolgálnak fel, és a szervezők is arra kérik a résztvevőket, hogy ne is hozzanak magukkal italokat. A helyszínre történő belépéssel pedig minden vendég elfogadja a rendezvénynek a házi rendjét. Már csak a pontos címet kell, hogy megmondjam, Humánnet Alapítvány Közösségi Háza, Semmelweis utca 20.

4. A buli 8 órakor kezdődik, és 11 óráig tart, ezt tartsuk tiszteletben. Nekem ez nagyon tetszik ez a dolog, úgyhogy érdemes megnézni a hírnek a részleteit a városi weboldalon, nyiregyháza.hu.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Beszélek, hallgatjuk minden nap a munkahelyen, a kollégákkal, és egyébként én ideúton és hazafelé úton is az autóban is csak a Best FM-t hallgatom.
0: Otthon, autóban, munkába menet, a

Mojo után nagyon sok mindenre gondolunk mi, és főleg arra, hogy a nyári diákok diák munkában nagyon sokan részt fognak venni, és ez mindig nagyon jó dolog, amikor még azt elmondhatjuk, hogy nem csak mi, hanem 2026-ban is nagyon sok gyerkőc vágyik arra, hogy keressen egy kis pénzt, tudjon dolgozni, és mondjuk ezzel is egyfajta minőségi időben fogja eltölteni a nyárnak egy minimális részét, és ha már mondjuk megkeresi a nyaralásra valót, sokkal jobban fogja értékelni, én ebben biztos vagyok, meg legalábbis megtudja, hogy mi az, hogy éppen pár ezer forintért is mennyit kell dolgozni. Egyébként, ha már itt az órabéreket nézem 2026-ban, akkor nem árt tudni, hogy legalább bruttó 1856 forintot jelent, szakképzettséget vagy középfokú végzettséget igénylő munkakörökben pedig minimum bruttó 2145 forint lehet itt a minimál bér a diákokra vonatkozóan. Érdemes tájékozódni, nekünk szülőknek pedig segíteni a gyerkőcünk akár munkavállalását. The Bieber's jön, rakjuk össze, ez a Best FM.

Volt pár alkalom, és lesz még pár alkalom, hogy a görög tánc szerelmesei jól érezzék magukat, és részt vegyenek majd olyan táncos kis megmozduláson, ami június 14-én és június 21-én vasárnap 5 órakor lesz majd megtartva a jól ismert helyszínen, Vasútas Művelődési Ház, Toldi utca 23, ahol 5 órakor csendülnek fel majd az első autentikus akkordok, és lehet teljes átéléssel táncolni és beleélve magukat, itt átadni a görög tánc szerelmeseinek magukat, dupla élmény így a nyári szünet előtt, többek között erről is lehet olvasni az oldalunkról, bestfmnyiregyháza.hu, ahol a programok tekintetében azért nem árt tájékozódni. Én is tájékozódom, jön Junior Jack és az A-Samba, itt a Best FM-en a legjobb zenék között.

Remélem senkinél nem ütött be az úgynevezett agyi köd, mert hogy ez gyakorlatilag akkor érződik, amikor úgy nehezebben tudunk összpontosítani a feladatainkra. Na, ilyenkor lehet, hogy csak egy nagyon egyszerű kis dolog hiányzik, ami nem más, mint a folyadékbevitelre való koncentráció, úgyhogy nagyon egyszerű ennek a pótlása. Jó nagy pohár víz azért úgy legyen meg, mert ez nagyon fontos mindenkinek a megfelelő működéséhez, mint ahogy az is, hogy a legjobb zenék lüktessenek még minket a folytatásban is. Én viszont most elbúcsúzom, viszont Andi jön a hírekkel, a következő órákban pedig Szendi Hajni érkezik most a Best FM hallgatókhoz, István egy picit pihen, mert hogy mindenkinek jár a pihenés. Én azért holnap még érkezem 8 óra és 1 óra között, 2 óra között itt a Best FM-en. Úgy látszik, nekem is kell inni egy nagy pohár vizet, meg is fogom tenni. Ölelés mindenkinek, a figyelmet

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A vízmegtartáson és vízpótláson a hangsúly. Pedagógus piknik Nagykállóban és olimpikonok Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás. Az Országos Vízügyi Koordinációs Központ május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezte a holtágak, természetvédelmi területek és nem állami csatornák ökológiai vízpótlását. A legtöbb helyen szivattyúk segítségével végezhető a feladat, például a Tiszadobi holtágnál, vagy a Tunyog-Matolcsi holtszamosnál is. Májusban mintegy 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
3: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is, vagy talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
2: A Velencei-tó vízállásával kapcsolatban széles körű egyeztetések folynak szakértői, minisztériumi szinten. Pedagógus piknik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A Nyíregyházi Egyházmegye negyedik alkalommal szervezte meg a fenntartásában működő köznevelési intézmények munkatársai számára az eseményt. 650-en érkeztek a pedagógus piknik idei helyszínére, Nagykállóba. Először a református templomba, majd a Korányi Frigyes Görög Katolikus Általános Iskola, gimnázium és kollégium épületébe. Számol be az Egyházmegye a honlapján. Az Egyházmegye legmagasabb oktatási kitüntetését, a Szent Gellért díjat ebben az évben 4-en érdemelték ki. Olimpikonok Nyíregyházán. A Szabolcsi Vármegye székhely városi stadionja adott otthont a 83. Magyar Olimpiai Akadémia vándorgyűlésének. A találkozóra az ország távoli pontjairól, így Körmendről és Szombathelyről is érkeztek résztvevők. Az esemény jól illeszkedett a Bütyök 100 programba. A legendás futóra Kovács Józsefre idén több programmal is emlékeztek, írja nyíregyháza.hu. Ma hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett időnként megnövekedhet a felhőzet. Ezekből helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati észak-nyugati szél sokfelé élénk, erős lesz. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Naposabb, szárazabb időre itt térségünkben van kilátás. A legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Nagyon-nagyon kellemes, szép szombatot, jó hétvégét kívánok, jó hír a babonásoknak, hogy egy nappal, de megúszták a péntek 13-át, hiszen szombat 13-a van, amikor is az Antalok és az Anettek ünnepelnek. Én Szendi Hajni vagyok, és remélem együtt rádiózzunk itt a Best FM-en egészen este 6 óráig.

Június 13-a van, ma az Antalokat és az Anetteket köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Az Anett az Anna francia nevéből ered, és hát több rokon neve is van, az Anetta, Anéta, illetve Anetta. Híres Anett, Balázs Anett, színésznő, szinkronszínésznő, vagy éppen Kormos Anett, humorista. Ma az Antalok is ünnepelnek, ez egy férfi név, latin eredetű, és hát azt jelenti egyébként, hogy Antonius nemzetségből származó. Rokon neve az Antalnak az Anton, az Antosz és az Antónió. A 20. században egyébként csökkent az Antal név népszerűsége, a 90-es években már egy ritkán adott férfi név volt. Isten éltesse az ünneplőket, holnap jönnek a vazulok.

Június 13-a van Antal és Anett napja, ma ők ünnepelnek, illetve hát ma van a magyar feltalálók napja. Jöjjön a kalendárium, nézzünk egy-két eseményt, amely a naphoz köthető. Luther Márton feleségül vette Katrina von Borát 1525-ben, az egykori apácát kérte nőül feleségül, mindketten szakítottak így a szüzességi fogadalmukkal. A csornai csatában Kmeti György ezredes szétverte a Franz Wiss vezette császári dandárt, és az ütközetben maga Wiss is elesett 1849-ben. 1989-ben a parlamentben megkezdődtek a háromoldalú politikai egyeztető tárgyalások, ez volt a nemzeti kerekasztal, a békés politikai átmenet pedig a téma. Ezen a napon 1990-ben a harmadik legvéresebb bukaresti bányászjárás kitörésére került sor. A bányászjárás azoknak a romániai eseményeknek az összefoglaló neve, mely során elsősorban a központi román államhatalom hívására szervezetten beszállítva, felfegyverezve támadták meg a mindenkori államhatalom vélt ellenségeit, a román bányászok. Ez volt a kalendárium.

Ez a Best FM kellemes hétvégét kívánok. A Debreceni út bevezető oldalán több helyen megsüllyedt egy közmű fedél. Ez akadályt is jelent, de egyébként bújával jelölték, ugyanúgy, ahogy a Szent István utcán a kórház előtti busz megállónál. A Dohány utca 3 szám előtt folytatódnak a parkoló felújítási munkák. Felbontották az útburkolatot, a gépjármű forgalmat ez korlátozza. A Vasvári Pál utcán nagyobb torlódások várhatóak, a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalom haladását. Jó utat kívánok a Best FM-mel!

Ez a 103.9 Best FM, nagyon kellemes, szép szombatot, jó hétvégét kívánok. Ma az Antalok és az Anettek ünnepelnek, holnap jönnek a Vazulok. Folytatjuk a legfrissebb hírekkel, időjárás előrejelzéssel és közlekedési infókkal, aztán szó lesz majd a magyar feltalálók napjáról is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Jubileumot ünnepel a Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány. Rangos szakmai elismerésben részesült Szegedi László, és közösen zárták a tanévet. Kovács Rádai Andrea vagyok. 30 éves a Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány. Az önkormányzat féléves pályázati rendszerének keretében 14 kiváló tanulmányi eredményű nyíregyházi egyetemistát támogatott 50 és 100 ezer forint közötti összeggel. Az ösztöndíj lehetőségéről Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere tájékoztatta rádiónkat.
3: Az alapítvány fél évente hirdet pályázatot az ösztöndíjra, és én azt emelném, hogy ezek tehetséges diákok, tehát nagyon jó tanuló diákokról van szó, 14 fő kap most ösztöndíjat, 50 és 100 ezer forint közti összeget, tanulmányi eredménytől függően Nyíregyháza haza vár, de ez nem csak egy szlogen a mi részünkről, hanem minden esztendőben betervezünk több olyan sort, ami kifejezetten az ifjúságot és a fiatalokat egyetemekre célozza. Ha egyetemistákról, ha főiskolásokról van szó, akkor két programot emelnék ki. Az egyik ez az alapítványi támogatás, a másik pedig a Borbaza Hungarika ösztöndíj. Tehát igyekszünk a fiataloknak minden csoportját, minden szegmensét megszólítani és támogatni őket abba, hogy sikeresen végezik a tanulmányaikat.
2: Rangos szakmai elismerést vehetett át Szegedi László, a nyíregyházi Józsa András Tagkórház egyes belgyógyászati osztályának osztályvezető főorvosa, a Magyar Gasztroenterológiai Társaság idei nagy gyűlésén. Írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház. Az elismerést olyan szakemberek kaphatják, akik hosszú éveken át tartó kiemelkedő munkájukkal, szakmai tudásukkal és elkötelezettségükkel maradandó értéket teremtettek a hazai gasztroenterológia területén. A mostani kitüntetés nem csupán egy kiemelkedő szakmai pálya elismerése, hanem annak a több évtizedes kitartó és elhivatott munkának is méltó visszaigazolása. Évzáró pikniket tartott a Nyíregyházi Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központja a napokban. Az intézmény a közösségi oldalán azt írja, az esemény célja az volt, hogy a tanév végén egy kötetlen, jó hangulatú találkozó keretében együtt ünnepeljék meg az elmúlt hónapok közös munkáját, sikereit és eredményeit. Fontosnak tartják, hogy a hallgatók, mentorok és oktatók ne csupán a mindennapi feladatok során találkozzanak, hanem olyan alkalmakon is, amelyek erősítik közösségüket és lehetőséget teremtenek a személyes kapcsolatok elmélyítésére. Ma hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett időnként megnövekedhet a felhőzet. Ezekből helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati észak-nyugati szél sokfelé élénk, erős lesz. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Naposabb, szárazabb időre itt térségünkben van kilátás. A legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: További nagyon kellemes, szép szombatot, jó hétvégét kívánok. Nincs péntek 13-ánk, hanem szombat 13-ánk van. Ma az Antalok és az Anettek ünnepelnek. Én Szendi Hajni vagyok, és hamarosan itt a Best FM-en szó lesz majd a magyar feltalálók napjáról is.

Június 13-a van a Magyar Feltalálók napja. Ez Magyarországon 2009 óta tartott nap. A világ egyéb országainak példájára rendezzük meg ezt az ünnepet minden évben ugyanezen a napon. A Magyar Feltalálók napja ünnepnapot 1989-ben megalapított Magyar Feltalálók Egyesületének 20. évfordulója alkalmából a jubiláló szervezet kezdeményezésére kezdték el megünnepelni 2009-ben először. A világ számos országában évtizedek óta rendeznek már ilyen nemzeti emléknapot. Magyarországon a jeles napok ünnepköréből még hiányzott, a feltalálók pedig pótolni akarták ezt a hiányt. A választás pedig azért esett június 13-ára, mert az első Budapesten született magyar Nobel-díjas Szent Györgyi Albert biokémikus 1941-ben ezen a napon jelentette be találmányát, a jól eltartható, nagy C-vitamin tartalmú készítmények előírásának eljárását.

Június 13-a van, és nagyon sok híresség született ezen a napon, na nézzünk közülük egy-kettőt. Kisernő honvéd tábornok, aki aradi vértanú volt, 1799-ben született június 13-án. Paavo Nurmi, finn futóbajnok, aki többszörös olimpiai aranyérmes, 1897-ben. Rába György, magyar író, műfordító, 1924-ben. Szabó Éva, aranytoldíjas magyar újságíró, rádiószerkesztő, dramaturg, író, tanár, 1932-ben. Blaskó Péter, kosúdias magyar színművész, a nemzetművész, 1948-ban. Szabó Bence, olimpiai bajnok, magyar kardvívó, edző, sportvezető, 1962-ben. Míg Chris Evans, amerikai színész, 1981-ben.

Kanadarúgó világbajnokság, de egyébként a Bajnokok Ligája és az Európa Bajnokság is nagyon sokak számára arra is lehetőséget ad, hogy fogadjanak és nyerjenek. Messi, Mbappé vagy éppen Spanyolország nem csak a pályán hozhat győzelmet a szurkolóknak, az idei futball VB a sportfogadási piac történetének legnagyobb eseménye lehet. A becslések szerint világszerte több mint 50 milliárd dollár értékben fogadhatnak a tornára, miközben a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a hatalmas érdeklődés komoly függőség és pénzügyi kockázat is hordoz ugye magában. Minden idők legnagyobb sportfogadási eseményévé válhat tehát a mostani labdarúgó világbajnokság. Több szolgáltató előrejelzése szerint világszerte több mint 50 milliárd dollár értékű fogadást tehetnek a tornára, ami jelentős ugrás lenne a 2022-es katari világbajnokság becsült 35 milliárd dolláros volumenéhez képest. Erről számolt be a futball VB sportfogadása kapcsán a BBC. A növekedés hátterében főként az áll egyébként, hogy nyilvánvalóan nagyobb téteket tesznek, és sokkal nagyobb a mezőny, mint volt, mert hogy 32-ről 48 csapatra bővült a VB, a mérkőzések száma pedig 64-ről 104-re. Ez több meccset, több fogadási piacot és hosszabb ideig tartó globális figyelmet is jelent, sok sikert a fogadóknak.

Lustálkodj egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Ez a Best FM itt a 103.9-en, elkezdődött a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvnapok ugye június 10-én, mert a következő napokban is lesznek még események. Hát például ma délután, így írunk mi címmel, a Szabolcsi Szépíró Kör felolvasó délutánját lehet majd megtekinteni. Hétfőn a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár kamaratermében lesznek események, szakmai napot szerveznek, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének megyei szervezete szervezi az eseményt, és a könyvtáros írók is ott lesznek majd. Néző István a Kisvárdai Nagyok című kötetét mutatja be, vele Babosi László igazgatóhelyettes beszélget majd, a Könyvtárosok másik arca címmel pedig alkotói kiállítás is nyílik. További részletek a www.bestefemnyiregyháza.hu-n.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Önkéntesek nyújtanak segítséget a balatoni strandokon, generációk együttműködése és szülésfelkészítő fehér gyarmaton. Kovács Rádai Andrea vagyok. Biztonságban a balatoni strandokon. Az Ifjúsági Vöröskereszt szervezésében idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A fiatalok feladata a strandokon keletkező sérülések, rosszul létek ellátása, de újraéleszteni is tudniuk kell, hiszen erre is volt már példa. Mondta rádiónknak Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei igazgatója.
3: 10 strandon lesz ebben az évben ellátás. Tulajdonképpen azokat az eseteket kell ellátniuk, amik ott a strandon előfordulnak. Minden évben van darázscsípés, kagylóvágás, korzsolások, szakadtsebek, beütötték a fejüket a stikbe, tehát azért kisebb-nagyobb balesetek mindig előfordulnak, és ugye ilyenkor nyáron szintén nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy a vízbe, amikor valaki bemegy felhevült testtel, ez vezet hirtelen szívmegálláshoz. Nagyon ritkán telik el úgy év, hogy a fiataloknak ne kelljen valakit újraéleszteni a parton. Tehát mindenki nagyon figyeljen arra, hogy akkor, amikor fürdőzik és nyaral, maradjon felhőtlen ez a nyaralás, tehát azokat az óvintézkedéseket, amiket a saját egészségünk és életünk megőrzése érdekében meg tudunk tenni, tegyük meg, viszont a fiatalokat erre is föl kell készíteni, hogyha ilyen esettel találkoznak.
2: Pályázat generációk együttműködésére. Jászai Menyhért alpolgármester közösségi oldalán azt írja, július 20-áig pályázhatnak a nyíregyházi cégek és önszerveződő közösségek. A generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények szervezésére. A pályázati adatlap letölthető a nyiregyháza.hu oldalról, vagy személyesen is átvehető a Szociális és Köznevelési Osztály ügyintézőjénél ügyfélfogadási időben, ahol további tájékoztatás is elérhető. Ismét szülésre felkészítő tanfolyamra várják az érdeklődőket a fehérgyarmati tagkórházban. Június 24-én a várandósok és kísérőik megtudhatják, mi történik a szülőszobán, mikor kell indulni a kórházba, és mik a gyermekágyas időszak örömei és nehézségei. Emellett bepillantást nyerhetnek a szülőszobára is. A részvétel ingyenes, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház. Vasárnap gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Naposabb, szárazabb időre itt térségünkben van kilátás. Sokfelé azonban élénk erős lesz a szél. Kora reggel 8-16 fokot mérhetünk, a legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, helyenként kisebb esővel. Napközben 20 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, aztán pedig egy olyan eseményről lesz majd nálunk szó, amely mindig garantáltan ugye a nyarat idézi meg számunkra, minden évben hatalmas sikere van, sokan kisétálnak, részt vesznek a Zene Sóstón évadán, és hát ez az évad, ami most indul el, már a 10. lesz a sorban, hogy mikor, milyen koncerteket láthatunk, elmondom majd a hírek után.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: 103.9 Best FM. A legjobb zene.

további kellemes szép hétvégét kívánok, Szendi Hajni vagyok, ez a Best FM. Június 20-án indul és augusztus végéig tart a Zene Sóston jubileumi 10. évada. A sóstói piacon megrendezett ingyenes koncertsorozat idén is nagyon változatos zenei kínálattal, illetve gyermekprogramokkal várja a kilátogatókat. Az Élő Zene Művészeti Egyesület szervezésében megvalósuló programsorozat már a nyíregyházi nyár egyik meghatározó kulturális eseményévé vált. A fellépők között a rocktól a blueson át a jazzig és a gospelig számos műfaj képviselői helyet kapnak. Akusztikus koncerttel indul a szezon, a jubileumi évad június 20-án az NC akusztik fellépésével kezdődik. A nyitókoncerten ismert slágerek hangoznak majd el akusztikus feldolgozásban. Júniusban még a Brancs és a Menta projekt is színpadra lép. A koncertek minden alkalommal este 7:30-8 várják a közönséget. Egész nyáron szól a zene. A részletes program kitérve a gyerekeknek szánt koncertekre ott van a www.bestefemnyiregyháza.hu.

Elkezdődött a labdarúgó világbajnokság, és hát minden ilyen nagy eseménynél, EB-nél, VB-nél ugye külön figyelünk a labdára, mert hogy a VB labdája is mindig nagyon-nagyon nagy figyelmet kap. Sokan azt mondják, azért nem tudtam berúgni a 11-est, mert rossz volt a labda. A VB labda egyébként sokkal több egyszerű sportszernél, a futball történelem egyik ikonja. Minden világbajnokság saját hivatalos labdát kap, amely gyakran új technológiákat vezet be, és néha komoly vitákat is kívánt. Az 1930-as első világbajnoki döntőben az Uruguay és az Argentína nem tudott megegyezni, melyik labdát használják, ezért az első félidőt az Argentína, másodikat az uruguayi labdával játszották le. A mexikói 70-es tornán jelent meg először az egyik sportszereket gyártó cég hivatalos labdával, ez volt a Telstar, és hát azóta minden férfi VB-n ezzel a márkával játszanak. A Telstar fekete-fehér mintázatát egyébként azért tervez így, hogy a korabeli fekete-fehér tévében is jól látható legyen, hol pattog a labda. Ez lett a futball legismertebb vizuális szimbóluma. A klasszikus labda 20 hatszögből és 12 ötszögből állt. Ez a konstrukció közel tökéletes gömbformát adott, és évtizedikig, hát tulajdonképpen ez volt a szabvány. Aztán jött Mexikó 1986, ez volt az első teljesen szintetikus világbajnoki labda. Nem szívta magába a vizet úgy, mint a régi bőrlabdák, ezért esőben is kiszámíthatóbb maradt. Az 1998-as franciaországi torna labdája a trikolor volt, az első többszint használó világbajnoki labda. A kék-fehér-piros Franciaország nemzeti színeire utalt. A dél-afrikai 2010-es VB labdája, a Jabulani, rengeteg kritikát kapott. Kapusok, játékosok szerint kiszámíthatatlanul mozgott a levegőben, különösen távoli lövéseknél. Több sztárkapus panaszkodott rá, a mai napig sokan a legrosszabb, mások pedig hát inkább azt mondják, hogy a legizgalmasabb VB labdának tartják ezt. A 2014-es brazíliai VB labdáját Brazuca kifejezetten úgy tervezték, hogy stabilabb legyen repülés közben. A játékosok többsége sokkal jobban fogadta, mint elődjét. A 2018-as oroszországi VB-n használt labda már egy csippet is tartalmazott. A szurkolók így okos telefonnal leolvashatták a labdát, és különleges digitális tartalmakhoz férhettek hozzá. A katari VB hivatalos labdája az utazás nevet kapta. A FIFA szerint ez volt a világbajnokságok történetének leggyorsabban repülő labdája. A Al-Rila belsejében érzékelő működött, mely másodpercenként többször továbbított adatokat a labda érintéséről. Ez segítette a leshelyzetek és a kezelések gyorsabb megállapítását is. És akkor megérkeztünk a jelenhez. 2026-os VB hivatalos labdája a Trinoda. A labdában egyébként mozgásérzékelő található, így valós időben továbbított adatokat ad a játékvezetőknek és a VAR rendszernek. Mindössze 4 panelből áll, ami új aerodinamikai megoldásnak számít. Nos, a VB labdák nevei gyakran egyébként a házigazdákra utalnak, és hát a legdrágább gyűjtői darabokról is tudunk ma már. Az eredeti meccslabdák, különösen a Jabulani, az Azteca vagy éppen a régi Telstar több száz vagy akár több ezer eurót is érhet ma már a piacon.

Elkezdődött a labdarúgó világbajnokság, hát nagyon rossz, hogy így zöld hajnalban, meg éjszaka vannak meccsek, de én bízom benne, hogy mondjuk európai csapat lesz a döntőben, és akkor ilyen emberi időben meg lehet majd nézni. Minden esetre, amikor jön egy nagy világesemény, akkor persze az összesítések, a statisztikák, a rekordok is megjelennek. Na nézzünk akkor egy pár érdekességet az idei labdarúgó világbajnokságról, a torna rekordjairól. A valaha volt legnagyobb világbajnokságról van szó, mert hogy először szerepel 48 válogatott a tornán. Rekordszámú mérkőzést láthatunk, 104 meccset rendeznek a korábbi 64 helyet, kis túlzással majdnem kétszer annyit. Rekordszámú a játékos is, 1248 futballista került a végleges keretbe. A leghosszabb világbajnokságok egyike a mostani, hiszen 39 napig tart. Először van olyan, hogy három ország rendezi a VB-t, Kanada, Mexikó és az Egyesült Államok közösen rendezi. Először van 16 rendező város, tehát soha nem volt ennyi helyszín, a játékosoknak nagyon sokat kell utazniuk, és először van 32 csapatos kieséses szakasz, a csoportkör után egy új 8-ad döntős kör következik. Egy világbajnoknak tehát 8 meccset kell megnyernie, korábban ehhez 7 is elég volt. Az első stadion, amely három különböző VB-n rendez nyitó meccset, az Estádo Azteca, 1970, 86 és 2026 nyitó meccseinek helyszíne. Kanada történetének első férfi futball VB-je a mostani, korábban még nem volt ott ilyen, és az USA adja legtöbb helyszínt, 16 városból 11 amerikai.

0: és evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM.
2: Füledre célozva,
1: szívedre hangolva.

Pillanatokon belül jönnek majd a hírek itt a Best FM-en, de előtte még következzék egy kis program, hiszen irodalmi barangoláson vehetünk részt majd egészen pontosan június 16-án a történelmi regények világába pillanthatunk bele. A téma vezető Csabai László író lesz, a Móricz Zsigmond olvasókör társelnöke. Nekem tetszett, olvasd el te is címmel, az olvasóköri tagok könyv ajánlóját lehet majd meghallgatni. A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület énekkara pedig természetesen ott lesz, és Antal Krisztina vezényletével ad elő műveket. Várják az érdeklődőket tehát június 16-án a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár kamaratermében.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A vízmegtartáson és vízpótláson a hangsúly. Pedagógus piknik Nagykállóban és olimpikonok Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás. Az Országos Vízügyi Koordinációs Központ május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezte a holtágak, természetvédelmi területek és nem állami csatornák ökológiai vízpótlását. A legtöbb helyen szivattyúk segítségével végezhető a feladat, például a Tiszadobi holtágnál, vagy a Tunyog-Matolcsi holtszamosnál is. Májusban mintegy 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
3: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
2: A Velencei tó vízállásával kapcsolatban széles körű egyeztetések folynak szakértői, minisztériumi szinten. Pedagógus piknik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A Nyíregyházi Egyházmegye negyedik alkalommal szervezte meg a fenntartásában működő köznevelési intézmények munkatársai számára az eseményt. 650-en érkeztek a pedagógus piknik idei helyszínére, Nagykállóba. Először a református templomba, majd a Korányi Frigyes görög-katolikus általános iskola, gimnázium és kollégium épületébe. Számol be az egyházmegye a honlapján. Az egyházmegye legmagasabb oktatási kitüntetését, a Szent Gellért díjat ebben az évben 4-en érdemelték ki. Olimpikonok Nyíregyházán. A Szabolcsi Vármegye székhely városi stadionja adott otthont a 83. Magyar Olimpiai Akadémia vándorgyűlésének. A találkozóra az ország távoli pontjairól, így Körmendről és Szombathelyről is érkeztek résztvevők. Az esemény jól illeszkedett a Bütyök 100 programba. A legendás futóra Kovács Józsefre idén több programmal is emlékeztek, írja nyíregyháza.hu. Vasárnap gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Naposabb, szárazabb időre itt térségünkben van kilátás. Sokfelé azonban élénk erős lesz a szél. Kora reggel 8-16 fokot mérhetünk, a legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, helyenként kisebb esővel. Napközben 20 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd. Újra nagyon kellemes, szép szombatot, jó hétvégét kívánok, és mindenkinek jó szurkolást, aki hát nézi a labdarúgó világbajnokságot. Hamarosan majd elárulom, hogy milyen legendák lépnek majd meccsen, a pályára, kiket láthatunk újra, és talán ekkora tornán utoljára.

Amikor elkezdődik egy nagy sportesemény, akkor persze a rekordokat is van, aki megvizsgálja, gondolom ebben ma már nagyon sokat segít a mesterséges intelligencia, hiszen soha ennyi csapat, ennyi játékos nem volt még VB-n, mint idén, és már ugye tudjuk, hogy kik a korrekorderek. Nos, a torna egyik legfiatalabb sztárja Lamine Jamal, aki tinédzserként érkezett a világbajnokságra. Történelmi mexikói rekord is van idén, Gilberto Mora a nyitó meccse minden idők 6. legfiatalabb VB játékosa lett, és több 40 feletti játékos is szerepel a pályán. Ritka ez egy modern világbajnokságon, de hát a 40 pluszosokat sem kell leírni tehát. És több legenda is bemutatkozik újra, talán utoljára. Messi már a 6. világbajnokságán van kint, Lionel Messi tehát ezzel rekordbeállító lett. Ronaldo, mármint Cristiano Ronaldo szintén a 6. tornáján szerepel. 2 játékos is 6. VB-re jutott ki, ilyen korábban soha nem fordult elő, tehát egyszerre, pláne 2 ekkora világsztár esetében. És hát a nemzeti rekordokat se felejtsük el, Mexikó rekordot döntött a rendezésben, 3. rendez VB-t, 70-86-2026, így jönnek ezek sorban. Argentina címvédőként érkezett, a történet során csak kevés válogatott tudott címet védeni. Norvégia hosszú idő után tért vissza, az egyik legrégebben hiányzó európai csapat volt, és Törökország is hosszú-hosszú szünet után jutott ki a világbajnokságra. Évek óta először láthatjuk tehát a tornán.

Minden világbajnokság, Európa-bajnokság, bajnokok ligája hoz rekordokat, és mindemellett családi érdekességeket is találhatunk. Hát így van ez az idei labdarúgó világbajnokságon is, mert hogy több testvérpár is szerepel a tornán, a 48 csapatos mezőny miatt rekord közeli számú futballista testvérpár jutott ki. Számos játékos második generációs válogatottként szerepel, tehát több apa korábbi világbajnoki szereplő volt, és soha nem volt ennyire globális a mezőny, mint most. Az összes kontinens rekord közeli képviseletet kapott a 48 helyszín miatt. Egyébként a 2026-os torna nagyobb, mint az 1930-78 közötti első 11 világbajnokság közül bármelyik teljes mezőnye együttvéve, és hogyha már beszéltem itt a rekordokról, akkor nézzünk egy kis menetrendet, mikor kinek szurkolhatunk. Ma megismétlik majd az Egyesült Államok Paraguay mérkőzést, illetve lesz természetesen élő közvetítés is. Este 9-től Katar-Svájc mérkőzés lesz majd. Hát, ha itt lehetne tippelni, én a svájciak győzelmére fogadok, de mindig vannak természetesen meglepetések. És hát ezzel tulajdonképpen vége is lesz itt a mai élő közvetítéseknek már így emberi időben, mert évfélkor is indul majd egy. Hát lehet, hogy a nagyon-nagyon nagy rajongók azt meg fogják nézni, mert hogy a brazilok lépnek pályára. Brazília-Marokkó mérkőzés lesz majd éjféltől, tehát azért ez mindenféleképpen izgalmas lesz majd, és akkor hajnalban 14:30-kor jön majd a Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzés, tehát ezeket a meccseket láthatjuk majd. Ezt követően meg fogják majd ismételni az Egyesült Államok Paraguay mérkőzést, hajnalban elindul majd a Haiti-Skócia összecsapás is, illetve hát mindemellett majd a holnapi nap folyamán is ugye szépen sorban mennek az élő meccsek is, például hajnali 3:45-kor az Ausztrália-Törökország mérkőzést fogják majd élőbe közvetíteni, de hát, hogyha valakinek nem ennyi a sport élmény, hogy csak foci, akkor mondom, hogy még ráadásul Forma 1-es hétvége is van. A Barcelona-Katalónia nagy díjat lehet megnézni, szóval izgi a hétvége sport szempontjából.

Nagyon-nagyon sok rajongója van a mai napig a Star Wars filmeknek, és hát ugye vannak sorozatok, előzmények, utózengék, én már nem is bírom követni, hogy mikor mi jön a sorban, de egyébként elmentünk az emberrel, és megnéztük a Mandalóri és Grogut, mert hogy én Grogut nagyon-nagyon megkedveltem, szerintem tök cuki, jó volt a sorozat, és egyébként a film is jól sikerült, nagyon-nagyon látványos volt, és hát nem a legegyértelműbb a Star Wars sorsa, ugye az univerzumot eddig inspiráló Kathleen Kennedy producer távozása óta a Lucasfilmtől, de azért pár dolgot lehet már tudni a jövőről. Például azt, hogy 2027 májusában érkezik Ryan Gosling főszereplésével a Star Wars Starfighter című alkotás, amit már most egyébként hatalmas várakozás övez, hát nem hiába, hogy a Star Wars film Ryan Gosling kell lennél több. A film egy önálló kaland lesz egy új korszakban, és nem épít a klasszikus karakterekre. Viszont úgy tűnik, hogy a Mandalori és Grogu már ügyesen előre is vetítette azt, hogy többek között mit is várhatunk ettől a filmtől. A nemrég mozikba került Star Wars filmben ugyanis hangsúlyosan megjelennek az új köztársaság vadászpilótái, akik kiemelt szerepet kapnak a film elején is, valamint később, ugye a fináléban is, amikor megérkeznek és szana szétlőnek mindenkit, aki rossz fiú, a szükséges felmentő seregként láthattuk őket. Tehát konkrétan itt a különböző mediánban már megmutatott Adelphi osztagról van szó. Lehet, hogy a Starfighter nem pont erről a csapatról fog szólni, de az mindenképpen említésre méltó, hogy az Skifi szaga alkotói már nagyobb hangsúlyt tettek a vadászgépes légi akcióra, amely a címe és a koncepció alapján a 2027-es film központjában lesz. Ezzel pedig a rajongó tábor egy régóta hoppon maradó részét is kielégíthetik. Azokat, akik imádják azokat a videójátékokat, amelyekben a lázadó pilótákkal lehet jönni, menni, repülni. A Mandalóri és Grogunak számtalan hibája volt a kritikusok szerint, de a levegőben játszódó akciójelenetekbe nyilvánvalóan nem lehetett belekötni. Tehát azt is mondhatjuk, hogy a Mandalóri és Grogu ügyesen megágyazott tulajdonképpen, és előre is vetítette, hogy hol folytatódik majd ez az őrületesen régóta tartó Star Wars őrület. Szóval úgy néz ki, Ryan Gosling főszereplésével 2027 májusában jön majd az újabb rész, a Starfighter.

Ez a Best FM, itt a 103.9-en, ugye minden hónap utolsó vasárnapja szól a gyerekekről, de most meghosszabbítják a gyereknapot, mert hogy Sóstóhegyre várják majd az érdeklődőket. Június 18-án a Sóstóhegyi Gyermeknap 9 órakor indul el, és délután 4-ig tart. Nyíregyházi Arany János Gimnázium Általános Iskola és Kollégium Szabó Lőrinc tagintézménye lesz majd a helyszín. Zumbával indul el a program, amit Kulcsárné Szenku Bernadett tart, aztán jön a Freestyle foci bemutató, a Rolling Kids program, majd az Apacuka zenekar is koncertet ad. Persze a helyszínen lesz óriás csúszda, ugrálóvár, cukorágyú, fagyigép, popcorn és jégkása is. További programok a bestfmnyiregyháza.hu-n. Most jönnek a hírek, éppen ezért én el is búcsúzom. További kellemes, szép hétvégét kívánok, találkozunk holnap is. Szendi Hajnit hallotta. Been a long time, long time.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Jubileumot ünnepel a Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány. Rangos szakmai elismerésben részesült Szegedi László, és közösen zárták a tanévet. Kovács Rádai Andrea vagyok. 30 éves a Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány. Az önkormányzat féléves pályázati rendszerének keretében 14 kiváló tanulmányi eredményű nyíregyházi egyetemistát támogatott 50 és 100 ezer forint közötti összeggel. Az ösztöndíj lehetőségéről Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere tájékoztatta rádiónkat.
4: Az alapítvány fél évente hirdet pályázatot az ösztöndíjra, és én azt emelném, hogy ezek tehetséges diákok, tehát nagy jó tanuló diákokról van szó, 14 fő kap most ösztöndíjat, 50 és 100 ezer forint közti összeget, tanulmányi eredménytől függően Nyíregyháza haza vár, de ez nem csak egy szlogen a mi részünkről, hanem minden esztendőben betervezünk több olyan sort, ami kifejezetten az ifjúságot és a fiatalokat egyetemre célozza. Ha egyetemistákról, ha főiskolásokról van szó, akkor két programot emelnék ki. Az egyik ez az alapítványi támogatás, a másik pedig a Bóvezza Hungarika ösztöndíj. Tehát igyekszünk a fiataloknak minden csoportját, minden szegmensét megszólítani és támogatni őket abba, hogy sikeresen végezik a tanulmányaikat.
3: Rangos szakmai elismerést vehetett át Szegedi László, a nyíregyházi Józsa András Tagkórház egyes belgyógyászati osztályának osztályvezető főorvosa, a Magyar Gasztroenterológiai Társaság idei nagy gyűlésén. Írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház. Az elismerést olyan szakemberek kaphatják, akik hosszú éveken át tartó kiemelkedő munkájukkal, szakmai tudásukkal és elkötelezettségükkel maradandó értéket teremtettek a hazai gasztroenterológia területén. A mostani kitüntetés nem csupán egy kiemelkedő szakmai pálya elismerése, hanem annak a több évtizedes kitartó és elhivatott munkának is méltó visszaigazolása. Évzáró pikniket tartott a Nyíregyházi Egyetem mentálhigiénés és esélyegyenlőségi központja a napokban. Az intézmény a közösségi oldalán azt írja, az esemény célja az volt, hogy a tanév végén egy kötetlen, jó hangulatú találkozó keretében együtt ünnepeljék meg az elmúlt hónapok közös munkáját, sikereit és eredményeit. Fontosnak tartják, hogy a hallgatók, mentorok és oktatók ne csupán a mindennapi feladatok során találkozzanak, hanem olyan alkalmakon is, amelyek erősítik közösségüket és lehetőséget teremtenek a személyes kapcsolatok elmélyítésére. Vasárnap gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Naposabb, szárazabb időre itt térségünkben van kilátás. Sokfelé azonban élénk erős lesz a szél. Kora reggel 8-16 fokot mérhetünk, a legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, helyenként kisebb esővel. Napközben 20 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Önkéntesek nyújtanak segítséget a balatoni strandokon, generációk együttműködése és szülésfelkészítő fehér gyarmaton. Kovács Rádai Andrea vagyok. Biztonságban a balatoni strandokon. Az Ifjúsági Vöröskereszt szervezésében idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. A fiatalok feladata a strandokon keletkező sérülések, rosszul létek ellátása, de újraéleszteni is tudniuk kell, hiszen erre is volt már példa. Mondta rádiónknak Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei igazgatója.
3: 10 strandon lesz ebben az évben ellátás. Tulajdonképpen azokat az eseteket kell ellátniuk, amik ott a strandon előfordulnak. Minden évben van darázscsípés, kagylóvágás, korzsolások, szakadtsebek, beütötték a fejüket a stikbe, tehát azért kisebb-nagyobb balesetek mindig előfordulnak, és ugye ilyenkor nyáron szintén nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy a vízbe, amikor valaki bemegy felhevült testtel, ez vezet hirtelen szívmegálláshoz. Nagyon ritkán telik el úgy év, hogy a fiataloknak ne kelljen valakit újraéleszteni a parton. Tehát mindenki nagyon figyeljen arra, hogy akkor, amikor fürdőzik és nyaral, maradjon felhőtlen ez a nyaralás, tehát azokat az óvintézkedéseket, amiket a saját egészségünk és életünk megőrzése érdekében meg tudunk tenni, tegyük meg, viszont a fiatalokat erre is föl kell készíteni, hogyha ilyen esettel találkoznak.
2: Pályázat generációk együttműködésére. Jászai Menyhért alpolgármester közösségi oldalán azt írja, július 20-áig pályázhatnak a nyíregyházi cégek és önszerveződő közösségek. A generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények szervezésére. A pályázati adatlap letölthető a nyiregyháza.hu oldalról, vagy személyesen is átvehető a Szociális és Köznevelési Osztály ügyintézőjénél ügyfélfogadási időben, ahol további tájékoztatás is elérhető. Ismét szülésre felkészítő tanfolyamra várják az érdeklődőket a fehérgyarmati tagkórházban. Június 24-én a várandósok és kísérőik megtudhatják, mi történik a szülőszobán, mikor kell indulni a kórházba, és mik a gyermekágyas időszak örömei és nehézségei. Emellett bepillantást nyerhetnek a szülőszobára is. A részvétel ingyenes, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház. Vasárnap gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Naposabb, szárazabb időre itt térségünkben van kilátás. Sokfelé azonban élénk erős lesz a szél. Kora reggel 8-16 fokot mérhetünk, a legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, helyenként kisebb esővel. Napközben 20 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A vízmegtartáson és vízpótláson a hangsúly. Pedagógus piknik Nagykállóban és olimpikonok Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás. Az Országos Vízügyi Koordinációs Központ május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezte a holtágak, természetvédelmi területek és nem állami csatornák ökológiai vízpótlását. A legtöbb helyen szivattyúk segítségével végezhető a feladat, például a Tiszadobi holtágnál, vagy a Tunyog-Matolcsi holtszamosnál is. Májusban mintegy 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta rádiónak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
3: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
2: A Velencei tó vízállásával kapcsolatban széles körű egyeztetések folynak szakértői, minisztériumi szinten. Pedagógus piknik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A Nyíregyházi Egyházmegye negyedik alkalommal szervezte meg a fenntartásában működő köznevelési intézmények munkatársai számára az eseményt. 650-en érkeztek a pedagógus piknik idei helyszínére, Nagykállóba. Először a református templomba, majd a Korányi Frigyes görög-katolikus általános iskola, gimnázium és kollégium épületébe. Számol be az Egyházmegye a honlapján. Az Egyházmegye legmagasabb oktatási kitüntetését, a Szent Gellért díjat ebben az évben négyen érdemelték ki. Olimpikonok Nyíregyházán. A Szabolcsi Vármegye székhely városi stadionja adott otthont a 83. Magyar Olimpiai Akadémia vándorgyűlésének. A találkozóra az ország távoli pontjairól, így Körmendről és Szombathelyről is érkeztek résztvevők. Az esemény jól illeszkedett a Bütyök 100 programba. A legendás futóra Kovács Józsefre idén több programmal is emlékeztek, írja nyíregyháza.hu. Vasárnap gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Naposabb, szárazabb időre itt térségünkben van kilátás. Sokfelé azonban élénk erős lesz a szél. Kora reggel 8-16 fokot mérhetünk, a legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, helyenként kisebb esővel. Napközben 20 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

esküszöm, jól vagyok, vagy nem tudom. Egy kicsit adjatok, a számot felhívom, hát ha majd beleszólsz, mondod, hogy nem komoly. Én meg vagy nevetek, mint

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
3: De imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best.

0: The Shape of You. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél

0: Hát útközben vagytok a kísérői.
1: Nagyon jó zenék vannak.
2: Mindig önöket hallgatom.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Jubileumot ünnepel a Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány. Rangos szakmai elismerésben részesült Szegedi László, és közösen zárták a tanévet. Kovács Rádai Andrea vagyok. 30 éves a Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány. Az önkormányzat féléves pályázati rendszerének keretében 14 kiváló tanulmányi eredményű nyíregyházi egyetemistát támogatott 50 és 100 ezer forint közötti összeggel. Az ösztöndíj lehetőségéről Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere tájékoztatta rádiónkat.
3: Az alapítvány fél évente hirdet pályázatot az ösztöndíjra, és én azt emelném, hogy ezek tehetséges diákok, tehát nagyon jó tanuló diákokról van szó, 14 fő kap most ösztöndíjat, 50 és 100 ezer forint közti összeget, tanulmányi eredménytől függően. Nyíregyháza haza vár, de ez nem csak egy szlogen a mi részünkről, hanem minden esztendőben betervezünk több olyan sort, ami kifejezetten az ifjúságot és a fiatalokat egyetemre célozza. Ha egyetemistákról, ha főiskolásokról van szó, akkor két programot emelnék ki. Az egyik ez az alapítványi támogatás, a másik pedig a Bóvezza Hungarika ösztöndíj. Tehát igyekszünk a fiataloknak minden csoportját, minden szegmensét megszólítani és támogatni őket abba, hogy sikeresen végezik a tanulmányaikat.
2: Rangos szakmai elismerést vehetett át Szegedi László, a nyíregyházi Józsa András Tagkórház egyes belgyógyászati osztályának osztályvezető főorvosa, a Magyar Gasztroenterológiai Társaság idei nagy gyűlésén. Írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház. Az elismerést olyan szakemberek kaphatják, akik hosszú éveken át tartó kiemelkedő munkájukkal, szakmai tudásukkal és elkötelezettségükkel maradandó értéket teremtettek a hazai gasztroenterológia területén. A mostani kitüntetés nem csupán egy kiemelkedő szakmai pálya elismerése, hanem annak a több évtizedes kitartó és elhivatott munkának is méltó visszaigazolása. Évzáró pikniket tartott a Nyíregyházi Egyetem mentálhigiénés és esélyegyenlőségi központja a napokban. Az intézmény a közösségi oldalán azt írja, az esemény célja az volt, hogy a tanév végén egy kötetlen, jó hangulatú találkozó keretében együtt ünnepeljék meg az elmúlt hónapok közös munkáját, sikereit és eredményeit. Fontosnak tartják, hogy a hallgatók, mentorok és oktatók ne csupán a mindennapi feladatok során találkozzanak, hanem olyan alkalmakon is, amelyek erősítik közösségüket és lehetőséget teremtenek a személyes kapcsolatok elmélyítésére. Vasárnap gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Naposabb, szárazabb időre itt térségünkben van kilátás. Sokfelé azonban élénk erős lesz a szél. Kora reggel 8-16 fokot mérhetünk, a legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, helyenként kisebb esővel. Napközben 20 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: Mindig változott a zenék vannak, feldobja a napomat.
1: Ja, imádom egész nap benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak és jó kedvre derítenek.
2: Ez a Best FM. A Best FM.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól értem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, Best FM, ott van veled.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: to the dance hall rhythm.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Önkéntesek nyújtanak segítséget a balatoni strandokon, generációk együttműködése és szülés felkészítő fehér gyarmaton. Kovács Rádai Andrea vagyok. Biztonságban a balatoni strandokon. Az Ifjúsági Vöröskereszt szervezésében idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. A fiatalok feladata a strandokon keletkező sérülések, rosszul létek ellátása, de újraéleszteni is tudniuk kell, hiszen erre is volt már példa. Mondta rádiónknak Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei igazgatója.
4: 10 strandon lesz ebben az évben ellátás. Tulajdonképpen azokat az eseteket kell ellátniuk, amik ott a strandon előfordulnak. Minden évben van daráscsípés, kagylóvágás, korzsolások, szakadtsebek, beütötték a fejüket a stíkbe, tehát azért kisebb-nagyobb balesetek mindig előfordulnak, és ugye ilyenkor nyáron szintén nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy a vízbe, amikor valaki bemegy felhevült testtel, ez vezet hirtelen szívmegálláshoz. Nagyon ritkán telik el úgy év, hogy a fiataloknak ne kelljen valakit újraéleszteni a parton. Tehát mindenki nagyon figyeljen arra, hogy akkor, amikor fürdőzik és nyaral, maradjon felhőtlen ez a nyaralás, tehát azokat az óvintézkedéseket, amiket a saját egészségünk és életünk megőrzése érdekében meg tudunk tenni, tegyük meg, viszont a fiatalokat erre is föl kell készíteni, hogyha ilyen esettel találkoznak.
3: Pályázat generációk együttműködésére. Jászai Menyhért alpolgármester közösségi oldalán azt írja, július 20-áig pályázhatnak a nyíregyházi cégek és önszerveződő közösségek. A generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények szervezésére. A pályázati adatlap letölthető a nyiregyháza.hu oldalról, vagy személyesen is átvehető a Szociális és Köznevelési Osztály ügyintézőjénél ügyfélfogadási időben, ahol további tájékoztatás is elérhető. Ismét szülésre felkészítő tanfolyamra várják az érdeklődőket a Fehérgyarmati Tagkórházban. Június 24-én a várandósok és kísérőik megtudhatják, mi történik a szülőszobán, mikor kell indulni a kórházba, és mik a gyermekágyas időszak örömei és nehézségei. Emellett bepillantást nyerhetnek a szülőszobára is. A részvétel ingyenes, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház. Vasárnap gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Naposabb, szárazabb időre itt térségünkben van kilátás. Sokfelé azonban élénk erős lesz a szél. Kora reggel 8-16 fokot mérhetünk, a legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, helyenként kisebb esővel. Napközben 20 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké

0: sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM ott van veled.

0: Azért szeretem a Bestefemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Bestefem Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Bestefem, a legjobb zenék.

103.9 Best FM. Korhatár nélkül fogható. Like no other.

0: az egyedüllét. Kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes. Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még. Yeah.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

a te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jól imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM.

0: Igaz?
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
3: Imádjuk, ennyi. Szeretjük.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Itt Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
1: Don't have to leave this town to see the world.

0: vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!